0: van. A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
1: Yeah, check this out.
0: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: augusztus 31-től érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: A sikeres nemzeti forduló után kvalifikálta magát a 2027-es Euroskills Európa bajnokságra a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata. A szegedi fiatalok nem várnak az elméleti felkészülési időszak kezdetéig. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás értelmében a Robot System Integrator kategóriában a megszokottnál hónapokkal korábban, már júliusban megkezdték a szakmai munkát. Továbbra is keresnek három magyart a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A három magyar érintett 2

0: embert pedig eltűntként tartanak nyilván. És végül elég sok házi bulira elég lenne az a sörmennyiség, amit egy elosztóközpontból loptak el az Egyesült Államokban. A tettesek két szállítmányt, összesen 50 ezer doboz Pabst Blue Ribbon-t csentek el. A bűncselekményre akkor derült fény, amikor az útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A gyártócég szeptember közepéig adott ultimátumot a sörtolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák az ellopott, csak nem 20 tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallotta.
1: Indul a Café 88 a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a

0: Ez történt legutóbb a Café 88-ban.
1: Nem tudom, hogy neked van-e Veronika nevű ismerősöd? Van?
2: Képzeld el, hogy van.
1: Tud eszköz használni?
2: Hát bizonyos eszközöket biztos vagyok benne, hogy csak megtanulta, nem?
1: Az amúgy nem rossz ötlet különben, mert hogy van osztrákoknál egy tehén, úgy hívják, hogy Veronika különben, ő az első szarvasmarha, ami bizonyítottan képes eszközöket használni.
2: Hát bizonyos mindenik
1: neki. Erről van szó.
2: Végre egy szarvasmarha, aki ezzel a tudással bír.
1: Nagyon-nagyon-nagyon meglepő tény, de nem ő készített el az eszközt, viszont tudja használni ezt a gerebjét. Konkrétan, hogyha viszket a hátra, felkapja a szájával, hátrafordítja a fejét, a búráját és megvakarja vele a hátát. Veronika, látnunk kell egyszer téged.
2: Egészen Roli, pazar látvány.
1: Menjünk el, üljük meg a hátát.
2: Fogadjunk, hogy nem tudom megvakarni a hátat, Veronika. És már zajlik is maga a tevékenység, közelről nem nagyon szemlélném meg, mert van kettő akkora büdös nagy szar, vagy nem igaz, viszont vannak ott kannák rendesen, úgyhogy a tejtermékekkel nincsen probléma ebben a térségben.
1: 3 éves kora óta már használja a gerebét.
2: 3 éves kora óta. 3 éves koromban én is használtam a gerebét, és nincs ebben akkora mutatvány. Minden esetre... Néha kiderült, hogy kifejezetten a kefés végénre fogja meg... És emeli fel a seprűt. Aztán a nyelvén meg tudja vakarni a testének az alsó részét, anélkül, hogy az érzékeny bőrfelület, tehát a sörték kidörzsölnék. Pazar szintre fejlesztette ezt a fajta műveletet. Ez a Veronika nevű csöcsös jószág.
1: Oké. Okay. Mindig a kefés végén nevejétek, soha az a biztos, jó? És akkor de...
2: Milyen kaján tekintete van közben?
1: Nagyon-nagyon aranyos.
2: Nem tudom, hogy mikre képes még ezzel az eszközzel a vakarásunk kívül. Valószínűleg a gazdája, hogyha nem ad megfelelő takarmányt, akkor nagyon
1: kitakarítja. Itt akkor így az olt.
2: Patyala tiszta. Veronika, köszönjük szépen.
1: Nincs. Hans, készen vagyok. Jöhet a kaja. Lehet, hogy megvakarom a hátamat.
2: Ha Régenkurt vezetéknévvel birtokolja valaki ezt a telet, akkor én ott azért körülnéznék.
1: Akkor ajánlunk DB előfizetést bizonyos televíziós csatornákra, ha már ez a neve.
0: Kávé 88.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
5: Az életünk része.

0: történt legutóbb a Café 88-ban.
1: Action! Nem tudom, mennyire vagytok képbe a rokonsági viszonyokkal, meg a rokoni kapcsolatokkal. Szerintem nagyon sokunknál kimerül addig az ügy, hogy esetleg dédszülők, szépszülők, vagy mondjuk oldalágakból kiindulva sógor, koma jó barát, ugye, ahogy szoktunk volt mondani. De hát azért ennél sokkal nagyobb a sztori. Van az egyenes ági vérrokonságnál, ezt nyilván te is tudod, szülőként apa, anya, nagyszülőként nagyapa, nagyanya, dédszülőként dédapa, dédanya, tik szülő a következő, a negyedik fok, tik szülő, ez tik apa, tik anya, aztán jönnek a szépszülők, szépapa, szépanya, és a hatodik foktól pedig ős előd vagy felmenő, ősapa, ősanya.
2: Nagyon kemény.
1: Ezek borzasztó hosszú időt, intervallumot átölelnek.
2: Jönnek szépen azok a fajta kifejezések, amik már azért szerintem feladják a leckét. Még a sógornál az ember azért nem akad el, nyilván a házastársod, a feleséged, a férjed, fiú testvére vagy a testvérednek a férje. Oké, a sógornő az ugyanebben az értelemben nyilván egy hölgyről van szó, de az ángy vagy az ángyó, ángyómasszony, ugye elsősorban a fiú testvérének a felesége. Régebben az apai nagybácsi feleségét is így hívták, sőt a férj minden idősebb női rokonát. Ez már nyilván az ángy, vagy az ángyom ura, a nagynédének a férje, vagy a tágabb értelemben a sógordődnek a férje.
1: Nem értem.
2: A vej az a lágyodnak a férje, a menny pedig a fiadnak a felesége.
1: Azaz.
2: És itt még csak azért bele-bele kóstoltunk ebbe az egészben.
1: Mi az a nász?
2: Igen. Na, a gyerekeitek házastársainak a szülei.
1: És akkor van még a koma, meg a koma asszony. A keresztapa vagy keresztanya, és a keresztgyerek szülei egymásnak.
2: Na hát ez nagyon érdekes.
1: Jézus, atya úristen.
2: Szerintem
1: más országokban is így van. Találtuk egy ilyen sztorit, ezt hallgassuk meg együtt, és akkor ezt próbáljuk meg értelmezni. Tényleg minden egyes mondata aranyból van, hogy figyeljetek, nagyon ez így szól.
3: Tisztelt Területi Egyeztető Bizottság, írja a kérelmező. Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Területi Egyeztető Bizottsághoz, hogy családi pótlék ügyemben állást foglalni szíveskedjenek. Miért is? 1962-ben nősültem, özvegyasszonyt vettem feleségül, akinek volt egy felnőtt leánya. Apám gyakran ellátogatott hozzánk, minek az lett a vége, hogy feleségül vettem mostoha leányomat. Ezek után természetesen mostoha leányom lett a mostoha anyám, az apám pedig a vejem. Apám feleségének, tehát a mostoha leányomnak, aki egyben az anyám, született egy fia, akinek ezek szerint a mostoha testvére vagyok, mivel a mostoha leányom anyjának vagyok a férje, és így a feleségem lett a nagyanyám. Igen, nem? Időközben azonban a feleségemnek is született egy gyermeke, aki apámnak a sógora lett, nekem pedig a nagybátyám egy szemében, mert ha a mostoha anyám testvére a fiam, akkor magamnak az öreg apja vagyok, ez teljesen logikus. Kérem megítélni, jár egy családi pótlék a gyermekemnek, illetve a nagyanyámnak, tehát nagyon-nagyon komoly dolgokra világít rá Pataki Attila, amikor azt mondja, hogy ő tulajdonképpen a saját fiának a gyereke.
2: Nem akarom elhinni. De hogy lehet ilyenbe beleszaladni egész egyszerűen? Saját magam nagyapja vagyok. Tehát, hogy ez egy, és itt az, aki ezt tudja értelmezni, hogyha ez valóban tényleg bement a hivatalba, kérvény ügyileg, akkor biztos vagyok benne, hogy csöben voltak a telefonok.
1: Úristen,
2: valaki küldjelek.
1: Mancika néni, gyere gyorsan, ezt nem értjük.
2: Markizkát is, mindenki jön ide. Az első 3 percben elvesztettem a fonalat, gyerekek. Adjuk meg neki, én azt mondom, adjuk meg neki, hogy ebben ne legyen nagyobb bonyodalom.
0: Café 88.

0: reggelt kívánunk, Szeged! Ciao, ciao, ciao! 5:58, indul a Café 88, az utolsó adás. Neves Oli a stúdióban, ciao, ciao!
1: Jaj, Szécsi Marcival ketten együtt közösen lassan idestova 3 éve vezetjük a Rádió 88 reggeli műsorát, a Café 88-at, és hát elérkeztünk az utolsó lépésekhez, viszont ezek mekkora lépések lesznek, hiszen reggel 10 óráig végig söpörünk a Napfény városán, és az egész Csongrád Csanád vármegyén, és természetesen a fontos információkat is hozzuk, valamint szívünk belső bugyrából azokat az emlékeket, amik meghatározták szerintem mind a kettőnk életét.
0: Ez pontosan így van. A nyárral együtt mi is búcsúzkodunk, úgyhogy ma még itt együtt, aztán holnap reggel pedig 6 órától már Gedzo meg a Dani érkezik reggel 9-ig. Őket lehet majd várni, szeretni, ölelni és csókolni a távolból az étele segítségével. Mi pedig addig 10-ig, hát rengeteg érzelmi hullámvasúton veszünk majd részt, ez egészen biztos. Én megmondom őszintén, tegnaptól már nekem komoly gyomorgörcsön van. A mai napon ez még mindig kitart, de hát gondolom én ez érthető ebből a szempontból, ezt meg tudjátok ti is érteni. Az én részemről ez 14 év adás jelent, a reggel szempontjából 4,5 év. Hát jó időszak volt, az biztos, de egy teljesen másik etap következik, úgyhogy ahogy régen majd mondottam, és volt a Zsigoliknál becsukta egy ajtótok, egy másik biztos, hogy kinyílt. Valószínűleg ez is ehhez hasonló szituáció lesz. Úgyhogy emlékekben kutakodunk, és persze közben nem maradunk le a mai tényekről sem, úgyhogy várjuk ma is az interakciókat közlekedés szempontjából, egyéb más infók szempontjából. Ha van egy jó kis élményetek velünk, akkor azokat is nyugodtan osszátok meg, és akkor igyekszünk ezekből is majd felidézni néhány szeletkét. Hírek, információ, most hiszen reggel 6 óra van, aztán pedig kezdjük is a Cold Water-rel.
1: Egy jó kis Justin Bieber és Major Lazer közössel indítunk ma reggel. Jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Karbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
5: Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
7: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, tikasztó meleg lesz ma Szegeden, 35 fok valószínű. Hosszabb menetidőre kell számítani a Szent Ferenc utcában. A Kulcskeresőkkel indul az új évad a Kis Színházban, és a településfejlesztésről tartanak konferenciát Szegeden. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 31-én Nagy Ágitól. Várhatóan augusztus 31-től érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvízszolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
8: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
7: Épp csak véget ért az idei Szegedi Ifjúsági Napok, de már megvan a jövő évi dátum. 2027-ben augusztus 25 és 28-a között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat. Az idei színre mintegy 110 000 látogatót vártak, de a pontos számokra még kicsit várni kell. Ebben az évben körülbelül 300-an sátrazták végig a 3 napot a partfürdőn. Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház Kis Színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornélis, Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
9: Örkény darabjai, már évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. Az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
7: Ingyenes szakmai támogatást kínál az iskoláknak a Diákok Hangja témanap sikeres megvalósításához a Motiváció Oktatási Egyesület. Az esélyegyenlőséget támogató programok és tanulói részvételre építő módszerek terén felhalmozott tapasztalataik alapján az első 5 jelentkező Csongrád Csonád vármegyei iskolában helyszíni körülbelül 2 órás szakmai workshopot tartanak, ahol korábbi jó gyakorlatokat és módszereket mutatnak be, valamint támogatják a programok helyi adaptációját. További jelentkezők számára ingyenes műhelymunkát szerveznek Szegeden, amelyre az érdeklődő iskolák pedagógusokat delegálhatnak. Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a közszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. A fesztivál zárásaként szakmai zsűri díjazza a kiemelkedő teljesítményeket, de a közönség is megválaszthatja a kedvencét. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat a fesztiválra.
10: Tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkén Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókád, Geek Színház, de igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
7: 22 doboz pizza és 4 karton tea várta azokat a gyerekeket, akik a napokban egy különleges vendéglátásra érkeztek az új szegedi retro pizzériába. A jótékonysági pizzázást egy szegedi magánszemély, Marosvölgyi Anna Mária szervezte, aki évek óta segít rászoruló családoknak egy tematikus Facebook csoporton keresztül. A délmagyar.hu beszámolója szerint ezúttal mintegy 35 gyermek ülhetett asztalhoz az új szegedi pizzériában. A településfejlesztésről tartanak szakmai konferenciát hétfőn Szegeden. Az előadás sorozat célja, hogy tudományos és szakpolitikai párbeszédet kezdeményezzen Szeged és térsége hosszú távú fejlődéséről. Wolford László, az építőipari kutatási innovációs és technológiai transfer klaszter hálózat fejlesztője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait és összekapcsolják a 21. század kihívásaival.
11: 15 perces ilyen illenás előadások vannak Szegednek a múltjában, és ez egy ilyen teljes egészében civil kezdeményezés, tehát semmiféle ilyen egyéb szándékunk nincsen ennek a dologban, hanem a Szegeden működő klaszterek próbálják ezt valamilyen szinten az érdeklődő közönség elé tárni.
7: A sikeres nemzeti forduló után kvalifikálta magát a 2027-es Euroskills Európa bajnokságra a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata. A szegedi fiatalok nem várnak az elméleti felkészülési időszak kezdetéig, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás értelmében a Robot System Integrator kategóriában a megszokottnál hónapokkal korábban, már júliusban megkezdték a szakmai munkát. Egy-egy 12.000 forintos tanszervásárlási utalványt és egy névre szóló, az aktuális osztályhoz szükséges tanszerekkel megrakott iskolatáskát kaptak a Hódmezővásárhelyi Szent Ferenc programban résztvevő családok gyermekei. A Hód Press azt írta, hogy Márki-Zay Péter polgármester és Berényi Károly alpolgármester adták át a város ajándékaként a 12.000 forintos tanszervásárlási utalványokat, illetve a tanszerekkel telt iskolatáskákat 33 család összesen 48 gyermekének. A táskák a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vásárhelyi csoportjának, illetve a Katolikus Karitásznak az adományaként kerültek a gyermekekhez. Sorsolással döntöttek Pitvaroson, hogy ki legyen önkormányzati képviselő. Miután Tóth Tibor képviselő lemondott a mandátumáról még augusztus közepén, a megüresedett képviselőhely betöltésére megkeresték azt a jelöltet, aki a korábbi önkormányzati választáson a következő legtöbb szavazatot szerezte. Kis Tamás József, Pitvaros polgármesterek közösségi oldalán azt írta, Léka János megköszönte, de nem kívánt élni a lehetőséggel. Ezután szembesültek a nem mindennapi helyzettel. A szavazatszám alapján következő két jelölt ugyanis azonos számú szavazattal rendelkezett, ezért sorsolás döntött el, hogy kitöltheti be a mandátumot. A szerencse Dóca Lászlónak kedvezett.
12: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. 37-35-re alul maradt az OTP Bank PIK Szeged a Veszprém elleni kézilabda szuperkupán. Az idény első mérkőzésén hullámzott az eredmény, de a veszprémiek végig legalább 2-3 góllal a kékek előtt voltak. A játék Bánhidi Bence nélkül zajlott, mivel a csapat beállójának egy kis új sérülés miatt begipszelték a bal karját. Legutóbb egyébként 2014-ben és 2015-ben játszott a két csapat a szuperkupáért, akkor is mindkétszer a Veszprém nyert végül. A szegedi csapat első Bajnokok Ligája meccsét szeptember 10-én játsza majd, akkor a svéd Kristianstad ellen játszanak majd idegenben. Addig viszont még holnap este az Eger ellen, szombaton pedig az Eto ellen is pályára lépnek NB1-es mérkőzéseken. Bronzérmes lett a Délút STS Deák a Tóth László emléktornán szombaton. A nemrég új névadó szponzorral leszerződött szegedi kosárlabda csapat a BC Komárnó ellen lépett pályára, akik ellen 83-79-re győztek végül. A Szedeák szerda délután 5 órától folytatja majd a felkészülési mérkőzéseit, akkor az NKA Pécs ellen játszanak majd hazai pályán. Véget ért a kajakkenu világbajnoksága lengyelországi Poznánban. A tegnapi zárónapon még 3 szegedi versenyzőért izgulhattunk. Kis Ágnes és Nagy Bianca ezüstérmes lett a kenu 4-es 500 méteres fináléjában Opavszki Rékával és Csorba Zsófiával. A szintén szegedi Paragi Petra pedig élete első felnőtt világbajnokságán lett 7. a kenu 1-es 200 méteres döntőjében. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
7: Kánikulával zárjuk az augusztust Szegeden, de az előrejelzések szerint az esti órákban megdörrenhet az ég, és eleredhet az eső is. Használjuk ki a nyári szünet utolsó napját, de vigyázzunk a bőrünkre. Napközben 35 fok várható.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen a friss információkat. Ó, mi csodás, te a zsúr vár ránk a következő 4 órában. Itt a Café 88, elindulunk, és fantasztikus zenékkel készülünk, és egy csomó-csomó emlékkel, hiszen ez az utolsó táncunk ma.
1: Szívünk belső bugyrából 6 óra 10 perckor hozzuk a Cold Water-t. Mindenkinek jó reggelt!

0: Tool, Purple Disco mesélnék dala a 6 óra 17-kor lassan már. Jó reggelt kívánunk, kedves korán ébredők! Sziasztok, ez a Café 88, a nyári utolsó adása, és egyben a mi utolsó adásunk is, hiszen ősszel már nem csak a falevelek hullanak, hanem a mi fejünk is, úgyhogy holnaptól már más műsor vár rátok reggelente. Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg, de tényleg rengeteg hónapot, évet magunk mögött, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ebben az egész millióban. Fantasztikus műsorokon vagyunk túl, rengeteg pozitív üzeneten vagyunk túl, és hát tényleg telistele élménnyel és örök emlékkel távozunk majd innen ebből a reggeladásból.
1: Életem meghatározó része volt ez a 3 év, kár lenne tagadni. Én azért nem 14 éve vagyok itt a Rádió 88. De 4. éve vagyok most már a csapatnak a része, és a 3. év, ugye holnap lenne pont 3 éve annak, hogy beültem a reggeli adásba, úgyhogy rengeteg szép emléket őrzök, és ezek közül az emlékek közül egyébként van egy csomó olyan, ami még jobban meghatározta ezt az egész időszakot szerintem, és ugyan november még talán messze van, mert még 2 hónapunk van addig, de novemberben is rengeteg olyan világnapot ünneplünk, amelyek közül szerintem az egyik nagyon fontos pillanat az volt, amikor feldolgoztuk, azt hiszem, hogy a WC-k világnapját.
0: Igen, nagyon szép emlékek voltak ezek. Ez nem csak aznap volt.
1: De a köl, nincs mese, nem tudsz mit csinálni, érted?
0: Volt egy rovatunk, hogy ahol tudunk, segítünk, ahol segítünk, ott tudunk, és hát ez annak az egyik reszortja volt. Úgyhogy a mai műsorban felidézzük az elmúlt 3 év közös emlékeinek bizonyos szegmenseit és részét, úgyhogy ez jön most ebből egy kicsi szeletke. Figyelj csak! November 19-én meg annyi dolgot ünneplünk, többek között például a Nemzetközi Férfi Napot.
1: Egy ez egy csodálatos történet szerintem.
0: Ezek kívül ma van a WC-k világnapja.
1: Az meg a másik, hogy ezt a kettőt párba hozták. Az pedig egészen káprázatos.
0: A WC ma ismert formáját 1589-ben Angliában az angol költő és polihisztor Sir John Harrington alkotta meg a lehajtható fedelő vízöblítésűs illem helyett, WC Water Closet, így nevezte ő, amit 3 év múlva első Erzsébet királynő meg is látogatott. Ki tudja, mi történt arrafelé? Kicsi vagy nagy, vagy csak úgy nézelődött, és olyan nagyra tartott, hogy beszereltette a saját palotájába, és azt mondta, ez nekem köl. Ki az, aki manapság 2024-ben használ bidét? Én nagyon-nagyon sok háztartásban látok ilyeneket, hogy ez be van szerelve.
1: Nagyon-nagyon nagy volt a kísértés, és 2-szer kipróbáltam.
0: Tényleg?
1: Kicsi csiklantoz. Hogyha erősebben nyitod meg a csapatot, attól függ, hogyan van, akkor ugye kicsikét olyan, mint a tűzoltó tömlő.
0: És azt mondom, akkor megfordulsz. És
1: hát megmondom őszintén, hogy ezt már nem mertem. Te egyébként nem egy elhanyagolható gondolat. Tehát van, aki nem ismeri a bidét.
0: Kutya.
1: Lerakták az én méretembe, helyezték a csapot, de cukik.
0: A középkorban különben, amikor jön az eredmény a nagy dolognak, akkor az a várfalakon létrehozott réseken hult alá.
1: Gyönyörűen van megfogalmazva.
0: Igen. Kitette az ember a hátsóját egy ilyen ablakon.
1: Ez így van.
0: És akkor lepöttyintette az egységeket.
1: Ez így van.
0: Szépen alul gyűlt.
1: Patyolattiszta
0: a guano. És akkor jött Juan Sebastián Carlos San Francisco Mejía.
1: De hablar,
0: de hablar. De Korestas, és főszett egy idő után.
1: Grácia! Akkoriban nem csak a galambok, a sirályok és a verebek gondoskodtak arról, hogyha valamiféle légi riadó volt, hanem bárki gyakorlatilag, aki lehelyezte a kis ülőgumóját a mellékhelyiségre, az illemhelyre, ugye? Ahová a király is egyedül járt, mondják.
0: A 16. század végén szabályzat írta elő, hogyha az ember az utcára akarja önteni a bilie tartalmát, előbb kiáltsa magát. Hogy vigyázz, jön a víz!
1: Persze, milyen szépen is finoman van megfogalmazva. Jön a víz! És azért nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni, ugye nem biztos, hogy mindig az aznapi tartalom volt az, ami víz formájában, ugye ahogy mondják, az utcára került.
0: 14. Lajos a napkirály uralkodás idején a francia király tanácsának tagjai Billyvel felszerelt bársony karosszéken ülléseztek, hogy ne kelljen kimenniük, a sürgős dolgok támadna. Tehát ezek tárgyalásban voltak nagyon. Megfejtették, hogy éppen mi fog történni Dél- és Észak-Franciaország között, hogy azt mondta a napkirály, hogy állj az egész, ihletem támad.
1: Na tessék!
0: És ezzel a ihletem. Majd megfestette azt, hogy megszeretett volna abban a pillanatban.
1: Jaj, de gyönyörű az egész történet.
0: Hát az volt. Hát ebből is lehetett tanulni egy keveset.
1: Édes Isten,
0: hozzátartozik az életünk össze, muszáj volt erről beszélni, és hát ugye alapvetően nem biztos, hogy tudjátok, de tudjátok most már, akkor már el fogom mondani, hogy a reggeli műsorok azért indulnak 6 órakor, mert van egy nevezett First Flush nevezetű kifejezés, hogy az első WC lehúzás, ez alátámasztott tény a világ különböző pontjain, nagyjából 6 óra környékén szokott lenni a háztartásban az első WC lehúzás, ezért indulnak a reggeli úgynevezett morning show 6 óra környékén, vagy 6 órától pont, úgyhogy hát most vagyunk itt ebben az időszakában, de muszáj volt ezt elmesélni.
1: Hát ez, szerintem azért gondolkodni kellett volna rajta egy jó ideig, hogy az ember meg tudja fejteni, hogy miért 6 órakor indulok a Morning Show. Szóval ez az az utolsó gondolat, ami az embernek az eszébe jut szerintem. És azért nagyon érdekes, hogy 6 óra előtt is bőven elindul már az élet a városok életében, és hát valószínűleg mindenki becipeli azért a munkahelyre a különböző dolgokat, akkor ezek szerint.
0: Hát, ki hol first flash-el?
1: Még előtte vagyok azért.
0: Végig flash-eljük ezt a mai reggelt, ez biztos, hogy nagyon köszi, hogy velünk vagytok az utolsó adásunk egyikén, sőt utolsó adásunkban konkrétan, mert ennél több már nem lesz. Viszont ma is vannak meglepetéseink, úgyhogy nem felejtsük el a születésnapozókat, ismertessük a mai ünneplőket. Sok pusztjölelés nektek. Lehet köszönteni magatokat, haverotokat, barátokat, rokonokat. Egy tortáért cserébe csak is keksz torta a tét a Szegedi Osanára az jó voltából.
1: Illetve az Erikákat és a Bellákat is Isten éltesse, hiszen ők a névnapjukat ünneplik ma. Valamint lesz Országszeged fiú-lány játék is, amelyben Mogyi csomagot és rádiós meglepetést lehet elnyerni. Majd a Marcitól vagy

0: You're on the number one.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
0: Olivia Rodrigo. Drop that.
1: Rádió 88. Szeged. Kedve.

Rodrigo és a Drop Dead. 629 az a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk. A Café 88-at halljátok utoljára. Holnaptól már más műsor és más műsorvezetőkkel, vagyis Gedzó és a Danival lehet találkozni majd itt az éterben. Úgyhogy ma búcsúzkodunk egy kicsikét, de nem szomorú, hanem mindez vidáman, és visszaemlékezünk az elmúlt közös három évünk munkáira és izgalmas témáira. Hát egy nagyon szuper időszak volt, rengeteg minden dologgal és rengeteg mindenkivel találkoztunk az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon-nagyon sok

0: Napközben is dolgozol? Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88. Az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
6: Szeptember 6-án vasárnap, szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén, a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozás. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
7: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Jövőre veled ugyanitt. Vásd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
2: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
3: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
4: Heti lapszámunkból.
5: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
6: Hello Szeged! Passzold a véred!
7: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
6: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-ek idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
7: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
6: Részletek szegedsport.hu.
3: Ez reklám volt.
8: Épp csak véget ért az idei Szegedi Ifjúsági Napok, de már megvan a jövő évi dátum. 2027-ben augusztus 25 és 28-a között rendezik meg a nyárzáró fesztivált. Egy-egy 12 000 forintos tanszervásárlási utalványt és egy névre szóló, az aktuális osztályhoz szükséges tanszerekkel megrakott iskolatáskát kaptak a Hódmezővásárhelyi Szent Ferenc programban résztvevő családok gyermekei. Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyeret 15 millió búza szem program keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát. És szinte még véget sem ért a nyár, de az AVS rajongók már a novembert várják. Ugyanis november 14-én az AVS a Papp László Budapest Sport Arénában ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Köszönjük a híreket, 6.35 van, a szegedi közlekedése pillantunk most rá. Augusztus 31-én még annyira nem vészes, vagy nem lesz vészes a szegedi közlekedés, de holnap egy huszárvágásra minden megváltozik, és amely majd a Makó irányába érkezőket megtarifálhatja, így holnap reggel, az biztos a Temes

0: Vásárhelyi körút és a Székely sor sarkán lévő szeptember közepéig eltartó vízvezeték rekonstrukciós munkafolyamat.
1: Jelenleg többen közlekednek a Rókusi körúton, illetve a Szabadkai úton, valamint kaptunk információt egy mérőeszközről is, ami a zsombói szakaszon dolgozik az M5-ös autópályával való közös kereszteződésnél. Mindenkinek jó utat kívánunk!
2: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
0: Ezek vagyunk mi, itt a Rádió 88 és a Café 88. Jó zenéből ma sincs hiány.
1: Így van, ugyanis már érkezik is a következő dal, Post Malone és a Circles.

0: szívünkből szólt a belmondó, lesz, volt és van Café 88. Még a mai nap alkalmával 10 óráig veletek vagyunk itt az éterben, holnaptól pedig már nem mi ránk számíthattok majd itt a reggeli műsorsában. Gedzo meg a Dani érkezik majd reggel 6 és 9 óra között itt a 95.4-en. Mi pedig a mai napon búcsúzkodunk, hát tele vagyunk érzelemmel és tele vagyunk hát olyan dolgokkal, amelyek az elmúlt években megszínezték a reggeli műsort, úgyhogy ezekből szemezgettünk, a legjobb pillanatokból mazsolázunk, és hát volt egy olyan reggelünk, amikor azt a témát dolgoztuk fel, hogy Budapesten egy felújítás során találtak egy nagyon-nagyon régi levelet, amely szívhez szóló üzenet, amelyben egy szívhez szóló üzenet állt, és ezt próbáltuk meg elétek tárni abban a bizonyos reggeli adásban. Hát így szólt ez akkor. Egy óriási levelet találtak a napokban Budapesten, egy több mint 100 éves magyar nyelvű szerelmes levélre bukkantak egy süteményes dobozban.
1: Ebben a levélben pedig egy bizonyos aladár kér elnézést Emília kisasszonytól förmedvényes viselkedése miatt, kérem szépen. Tehát papírra vetette, ugye ez az aladár nevű úriember a gondolatait ennek a hölgynek, és hát nyilván ez egy elnézést kérő levél, viszont minden egyes sora egészen pazar ennek a dolognak.
0: A fejlemények és reakciók szerint 1910-es éve környékén íródhatott a budapesti Zserbó teraszán, és írója valószínűleg a cukrász egyik felszolgálójától kaphatott ceruzát, és vetette papírra a gondolatait. Roli, rád bízom, te vagy itt a nagy színészi vénával ennek az úriember, és kérek szépen vázolt föl ezt a fantasztikus szöveget.
1: Azt mondja, szép reményű Emília kisasszonynak. Kérem, ne haragudjon förmedvényes viselkedésemért, de mint ígértem, megteszem. Elválok önért, és bár most nem gondolja, én valóban megteszem. Elmenetele után csak tudja, szégyenemtől még a Gerdbaut ablakai is megremegtek. Kérem, engedje meg, hogy tovább csináljam önt.
0: Csodáljam. Mindegy, csodáljam.
1: Kérem, ne dobj el a levelet az és édességem, mert benne van a lázatom. Kezét csókoltatik aladár. Ebben az az egész ilyen pazar szerintem. Tényleg 1-42 vagyok, és valószínűleg szemüveg fog kelleni, de így, hogy elrontottam az egészet, így benne van az 1910-es éveknek minden egyes érzelmi sora, és egész egyszerűen egy fuvallatnyi 2024-et. Na, sem pésztünk bele.
0: Idéztem akkor a sor lényegét. Kérem, engedje meg, hogy tovább csináljam önt. Eddig segítettem, de viccél már.
1: Nem. Mit te felsírt az irodalom tanárom?
0: Én értem.
1: Látom, hogy ő is érti. Hát Emiliának, hogyha ezt aladár elküldtem volna, szerintem már régóta együtt lennének, és ez szép nagy családfájuk van. Aladár révbe ért. Ebben reménykedem.
0: Ez Aladdin, ez nem Aladár. Ennek van egy csodalámpása. Hiszen azt mondja benne, hogy kérem, engedjem, hogy tovább csináljam önt.
1: A lényegen nem változtat. A romantika, mint ilyen, létezett, és jelen van most is, csak egy picit átalakult.
0: Nem, annyira nagyon nem.
1: Emlékeztem rá, hogy valamit elrontottam.
0: Mondta a lényeget.
1: Csináljam önt. De. Az ember mindig ad egy kicsike szeletkét a saját lelkéből is, szerintem egy. Kettő, hozzátartozik az igazsághoz, hogy 24-ben valóban szemüveges lettem.
0: Tehát... Igen, azt akarom mondani, hogy mégis bejött a dolog, mert tényleg lesz szemüvegem, mert volt egy komoly rápirításon.
1: Nem szeretném elárulni, hogy ezután az adás után ült le a vezetőségben, hogy Roli, lehet, hogy szemüveged. Vagy csak saját magamtól jöttem rá az
0: jó,
1: egészet.
0: Jó, de jó volt, igen.
1: Jaj, Aladár, egyezer, remélem nem sértettem meg az ő szellemét.
0: Szerintem most ő is nevetne ezzel az egészen.
1: Jaj, tovább csináljam. De megnézném egyébként a part 2-t, a levél utáni pillanatokat, ahogy átadta Aladár ezt a levelet Emíliának.
0: Hát igen, most ő elkezdett egy ilyen sorozatokat leforgatni, hogy milyen volt az ő élete, hogyha egy emberről beszélünk, Kovinak a művészete. Dermot Kennedyvel folytatjuk már is. Jó reggelt, Szeged!

0: melyik az a dal, amit sosem úsz meg?
1: Itt az életünk zenéi, online zenei test a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: klasszikus a Stars, itt a 88-6 óra 54 perc, jó reggelt kívánunk neked is. Ma is vannak játékok, várjuk a születésnapos köszöntéseket reggel 9-ig SMS-ben.
1: Így van, a születésnapos köszöntés mellett pedig 9 óra után természetesen lehet számítani majd az Ország Szeged fiú-lány játékban való részvétel lehetőségére. Ugye egy beugró kérdés fogja megelőzni ezt. Szeged pedig már azért mutatja az életező arcát, így az iskola kezdés felé arra szolgatva a Dorozsmai úton, illetve a Dorozsma belterületén már nagyobb számú közlekedővel lehet találkozni. És ott áll a lehetőség előtted is a 32998888-ra küldött üzenet formájában, vagy pedig csörrenthetsz is minket, ha fontos információd van például a közlekedéssel kapcsolatban.
0: Mindjárt ezzel még bővebben is jövünk a közlekedési hírekkel, és mutatjuk, hogy mivel kezdjük a következő órát. Ty Cruz és a Break Your Heart. Mindjárt teljes hosszában. Jó reggelt! Gyorsan pedig nézzük, hogy milyen időjárásunk lesz a mai napon. Nem nagyon hiszem el, de most ilyen 14 fok, 15 fok környékén lehet mérni Szegeden. 34 lesz majd a csúcsérték.
1: Így van, és hát azért hajnalban még, vagy majd már lehet egy picit tapasztalni azt, hogy az ősz mutogatja az arcát. Viszont a 34 után stabilan 30 fok a hétvégéig a napfény városában, úgyhogy azért bőven lesz okunk az örömre. Az iskola kezdés mellett szép napot!
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Ez az! Let's go! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.

0: Attól érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a keresztutcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvízszolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: Szeptember 1-től Vágányzár lép életbe a 3F villamosvonalon október 16-ig a Fonógyári úti villamospálya rekonstrukciós munkálatai miatt. A munkálatok több ütemben zajlanak. A Szegedi Közlekedési Társaság oldala szerint szeptember 6-ig a 3F jelzésű villamosjáratok Tarján végállomás és Vadaspark végállomás között közlekednek. Vadaspark végállomásról pótlójáratok indulnak a Fonógyári út irányába. Átszállás esetén a menetjegyet a másik felén is érvényesíteni kell. Bővebb információ az SKT honlapján olvasható. A Vekerle lakásépítési programra a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak, így összesen akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat, írt a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. És végül kamionok, hangos zene és táncoló emberek. 20 év után ismét lesz Budapest parádé 2027. augusztusában. A tervek szerint körülbelül 30 kamion fog felvonulni az Andrássy út, Hősök tere és Oktogon közötti szakaszán körbe-körbe délután 2 és este 10 óra között. A teljesség igénye nélkül várhatók techno, trance, drum and bass, house, dub kamionok, valamint szeretnének lehetőséget biztosítani külsős kamion indítására is. A szervezés még a kezdeti stádium, de már várják az önkéntesek és a zenészek jelentkezését. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó utat kíván a 88, jelenleg Szegeden a Dorosmai úton találkoztatunk kicsivel nagyobb forgalommal, és van rendőri aktivitás a Zsombói úton, hogyha elhagytad már Kiskundorosmát, akkor az autópálya felhajtó környékén találkozni rendőri aktivitással.
4: Illetve a 47-esen is azért élénk forgalmi helyzettel várja ma reggel a közlekedőket a Napfény városa. Ezektől az útszakaszoktól eltérően azonban egyelőre jól lehet autózni városon belül, és a többi bevezető szakaszon is. Várj tőled is az információkat, addig is jó utat!
2: Támogatta a Nagy Áruház Lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
3: És akkor jön az ígért és korábban már bemutatott részlet abból a dalból, amivel indítjuk az órát. Érkezik a mai napnyitó felvétel egy olyan úriembert, aki itt járt a Napfény városában.
4: Így van, és mi nagyon lájkoltuk az ő fellépését. Ő nem más, mint Tayo Cruz, és a Break Your Heart jön most. Hamarosan 7 óra. Jó reggelt!
2: 8 van, 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: Somber és a Homebreaker itt a Rádió 88-ban, 7 óra 6 percen, jó reggelt!
1: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: Rajtunk az okulár, és jól látjuk, hogy a rendőri aktivitás a Dorosmát elhagyva a Zsombói úton még mindig ott lehet az autópálya felüljáró környékén, és van egy kis fennakadás most éppen a Dorosmáj úton is, hogyha éppen jönnél befelé a városba.
2: És Szegedtel eltérően Hódmezővásárhely is pontos, hogy olyan fontos számunkra. Itt is dolgozik egy mérőeszköz, mégpedig a Szántókovács János utcában a Jókai utca és a Pálfi utca közötti közös szakaszon. Jó utat!
3: Ez a Café 88.
0: Ez bizony az, benne pedig most időjárási információk jönnek. Ágitól jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Az utolsó időjárási információkban remélem, hogy vidám híreket hozol majd nekünk a következő napokra.
4: Hát kérlek szépen, 34 fok lesz ma, úgyhogy erre kell számítani, hogy a nyár utolsó napja, vagy legalábbis a nyári szünet utolsó napja is dögmelegben telik, de talán az esti órákban lesz egy kis eső, azt mutatja az előrejelzés. Hát reméljük, hogy ez jobban bejön most ez az ígéret, mint az előző napokban, amikor szó volt arról, hogy azért pötyörögni fog némi eső. Az ugye nem történt meg, hát reméljük, hogy most ez igen. 1-2 fok különbség lesz egyébként a hét további részében. Szeptember 1-én 30 fok várható, ez kitart egészen csütörtökig, ott már 32, hétvégén pedig ismételtem még strandidőnk lesz, 35-33 fok várható, és hát nem igazán mutat egyébként esőt az előrejelzés. A hajnalok is még nagyon barátiak, 16 és 20 fok között alakulnak a leghűvösebb órák. Egyébként verőfényes napsütés vár ránk a hét további részében is.
2: Fantasztikus idő volt, így zárult ugye a nyárzáró szuperfesztivál, és szerintem az, hogy ennyire jó idő van, így a skacoknak még nehezebb elengedni a nyárnak a kezét meg a lábát, de az iskola elindul holnap, viszont egészen szép időjárással itt a Napfényvárosában.
4: A szülők pedig elmorzsolnak egy könycsepet, hogy jaj, kezdődik az iskola, de jaj.
0: A vakáción, a gyerek ugrik, én a suli kezdéskor meg a szülő.
4: Igen.
0: Levős a mémek alapján.
2: De tényleg így van.
0: Köszi Ági híreket, jó munkát.
2: Köszi szépen.
4: Köszi nektek is.
1: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Lószár Mátyás Rakpart, szeptember 1-ével. Hát nyugtával dicsérjük a napot, biztos, hogy lesznek fennakadások szeptember 1-jel. Addig még viszont van egy napunk, és eddig ezt jól meghúzzuk ezt a mai napot. Az elmúlt történésekből pedig szemezgetünk, lapszemre folytatjuk most.
1: Ez a Törgés Szegeden.
2: Online lapszemle a Café 88-ban.
3: Nos kérem szépen, 11 év után hívták életre ismét a szuperkupát a magyar férfi bajnokságban. Ugye az OTP Bank PIK Szeged és a Veszprém mérkőzött egymással. És noha egyébként a veszprémiek elléptek két periódusban is 7 góllal, a PIK Szeged nagy tartást mutatott, ráadásul Mikrál és Szilágyi vezérletével. A trófeát azonban sajnos a Veszprém hódított el. 37-35-re kereket felül a Tisza parti, a hazai, a mi szívünk belső bugyrában lévő alakulaton. Hát izgalmas lesz szerintem ez a bajnokság. Az, hogy a szuperkupa az hogyan működött percről percre, az pedig a delmagyar.hu-n olvasható.
0: Én pedig a szegeder.hu-t lapozgattam, mi pedig arról is írnak, hogy hivatalos átadó még nem volt, de pénteken, múlt hét pénteken teljes szélességében megnyílt a régi 5-ös főút, az M43-as és a lézer központi leágazás közötti szakaszán, amit 4 sávosra bővítettek, és ebben a cikkben fotókkal illusztrálva és sok-sok hasznos adattal illusztrálva ott vannak a tudnivalók, a régi 5-ös út felhasználói és arrafelé autózók számára. Hát igazán izgalmas lesz. Most már azért sokkal jobb lesz egy fokkal, sőt nagyon-nagyon nagy fokkal a közlekedés a város irányában reggelente és a városban kifelé a délutáni etapban. Szegeder.hu, ott vannak a részletek.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
1: Ez a Café 88.
0: Ez bizony az, míg a mai nap alkalmával, hiszen ma az utolsó adásunkat töltjük itt az éterben. Holnaptól már Gedzó meg a Dani érkezik majd reggel 6 és 9 óra között. Őket várjátok majd óriási szeretettel és öleléssel. És az elmúlt mi Rolival közös 3 évünk, nekem a reggelben 4,5, összességében nekem meg 14 év adásban töltött idő alatt pedig meg annyi szeretettel találkoztam, és tényleg brutálisan sok töltést kaptunk ezekkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon jól esik ezekre visszaemlékezni. Jött korábban egy üzenet, hogy sziasztok, jó reggelt, a múlt héten hallottam, hogy szeptembertől változik a reggeli menetrend, kicsit elszomorodtam, mert noha a belépőpáros is biztosan szuper lesz, de nekem a Rádió 88 főképpen a Marci Rori reggeli duó miatt volt az életem része. Fantasztikusak vagytok számra, messze lehagyjátok az országos rádiók reggeli műsorát. Köszönöm nektek a fantasztikus reggeleket. Szerencsés vagyok, hogy ezeket megélhettem. Baráti üdvözlettel írt ezt nekünk korábban István.
3: Jaj, de jó fej, aranyos. Tényleg szívet melengető az, amikor az ember olvassa ezeket a sorokat, és Zsolesz is írt nekünk, és ő is megfogalmazta azokat a szép gondolatokat, amik a szívében benne vannak, és őrizni fogja ezzel a reggeli adással kapcsolatban. Én a magam részéről megmondom őszintén, hogy a komplett 3 évet bejátszanám, hogyha lehetne összesűrítve így egy adagba, mert nekem minden egyes reggel ugyanolyan fantasztikus volt, és ugyanolyan szép emlékeket őrzök erről az időszakról. Mindig becsukódik egy ajtó, aztán kinyílik egy újabb ajtó, de én a magam részéről rohadtul hálás vagyok, hogy itt lehettem reggelente.
0: Igen, a sztori ez ugye az, hogy én maradok a háttérben, tehát én reklámokkal fogok foglalkozni majd a későbbiekben, de ettől függetlenül az már egy másik szála lesz a Rádió 88-as etapomnak, neked pedig még ugye holnaptól már van jelenés.
3: Hát száguldó riporter lesz. Haver. Tehát azok, aki mellett én elmegyek, annak leviszem valószínűleg az oldalsó ajtaját, mert hogy holnap reggel már az iskola kezdéses kora reggeli forgalomi helyzetekbe fogok én is belekóstolni, tehát valószínűleg, hogy vinni fogom a nyugtató tablettákat magammal, onnan hozom majd az információkat, és emellett pedig természetesen a város fontos történéseiről is hozok majd olyan anyagokat, amik majd folyamatosan mennek itt a Rádió 88-ban, tehát benne maradok azért én is a csapatban.
0: I just might, ő pedig szintén benne maradt itt a rendszerben, velük folytatjuk most.
3: Élőben hallgatnám meg ezt Hawaii szigetén, Bruno Mars-Jamarosan.
0: De előtte nézzük, hogy mi újság a mai nap alkalmával. Fejünk fölött hideg front uralkodik per pillanat, úgyhogy valószínűleg a fejfájás ennek köszönhető. Hőmérséklet ügyre pedig 34 fokos csúcsérték várható majd ma, és az esti órában akár még az ég is megdörrenhet.
3: És valószínűleg ez a holnap hajnali órákat, illetve kora reggeli órákat is meghatározza. Ettől függetlenül 30 fok körüli hőmérséklet egész héten Szegeden. Szép napot!
2: Támogatta a Gyomándrődi német nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
4: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
1: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
4: Szépen keverve, nem sietősen.
1: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Rádió 88, az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
7: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
8: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak négy fal, hanem emlékek, történetek, egy élet része. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
9: Ingyen sör? Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7. Stuxi.hu.
10: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
11: Még egy hónap kedvezményesen! Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanádvár megyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
12: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és tévészolgáltatásokért? A Netszörtnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
13: Ha internetet és tévét is választasz, ezekből az árakból még tovább kedvezményt is kapsz.
12: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
13: Netszer.hu.
14: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
15: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 240, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
16: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
17: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár.
16: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
18: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
19: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
20: Ha vadétel, akkor stüsszivadász. Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Ez reklám volt.
21: Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a külszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. Elkészült a Tisza Lajos körút Kisernő utca Dugonics tér közötti szakasza. A Szeged.hu azt írta, a Károlyi utca és a Széchenyi tér is az utolsó aszfalt réteget kapja, így ott is hamarosan visszaáll az eredeti forgalmi rend. Egészségügyi állapota miatt 6 évtized után visszavonul a színpadtól Pásztor Erzsi színésznő. Az idén szeptemberben a 90. születésnapját ünneplő művésznőnél korábban rákot diagnosztizáltak, amiből kigyógyult, azonban most ismét megjelent a betegség. És felbocsájtották az amerikai űrkutatási hivatal a NASA új generációs űrteleszkópját, a Roman Space Teleszkópot. Az autóbusznyi méretű teleszkóp a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják megtalálni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
3: Jó utat kíván Rádió 88 ma reggel is, hogy merre mizu a városban, az utolsó szünetes napon, az már is kiderül, Rozi és a Tempó Taxi a vonalban, jó reggelt!
22: Jó reggelt, sziasztok! Ismét itt van a hétfő reggelünk, vége a színnek is, és minden tovább megy a normális kerékvágásban. Megindult a forgalom a város irányába, a Kálvári és Sugár úton, a Bolyai János és Jósika utca közötti szakaszon közműépítés zajlik, emiatt a Béke utcában a Moszkvai körút felé lehet kerülni. A Bakai Nándor utca kis szakasza le van zárva, így ezen a vonalon nem lehet átkanyarodni a Huszár, valamint a Boros József utcára. Szintén lezárás alatt áll még a Károly utca, így a Feketeses utcában egyirányú a közlekedés a Reuk palota felé. A Széchenyi téren rekonstrukciós munkálatok folynak, kerülőutakon lassabb a haladás megnövekedett kocsisor miatt. Balesetmentes jó utat kíván a Tempótaxi csapata.
3: Köszi szépen, Rozi, a friss információkat, és most futott be egyik hallgatónktól, hogy Domasszéken bizony ellenőrzésre lehet számítani, és ez az ellenőrzés valószínűleg meg is állítja a forgalomban résztvevőket. Ezekre az információkra érdemes odafigyelni, ezzel együtt pedig jó utat kívánunk!
0: A közlekedési információk támogatója a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.
3: Folytatjuk már is a Rádió 88-at, a reggeliből és hozzuk a lendületet. Most éppen Bruno Mars-szal folytatjuk.
23: Itt pedig az I Just Might Soul. Jó reggelt!

0: Feltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Nyári gyerekek a Balaton
1: parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk

0: itt a 88, jó reggelt kívánunk, gyorsan közlekedünk egyet a 88-ban.
1: Kávé 88.
0: Nos, jelen pillanatban az a helyzet, hogy a városunk nagyon-nagyon jól autózható, minden rendben van a szegedi közlekedésben. Még most, holnaptól már azért egy fokkal másabb lesz a lányzó fekvés. A Székesfehérváron picivel többen vagyunk ezekben a percekben talán.
2: Illetve ellenőrzéssel lehet találkozni a Sándorfalvi úton, itt az N43-as autópálya és a töltés közötti szakaszon. Korábban volt infónk arról, hogy Domaszék határában ellenőrzésre lehet számítani, ez azonban nem megszűnt létezni ezen a szakaszon, úgyhogy zökkenőmentes haladást mindenkinek.
0: És nagyon különleges dologban szeretnénk folytatni, hát ez egy óriási meglepetés, ami történt velünk az elmúlt néhány percben, ugyanis csengett a kaputelefon, felvettük, és személyesen Ross Stewart szólalt meg benne, itt van a stúdióban velünk, magyar hangja. Süli Robi, az OTP-ban Pixeget sajtófőnöke, jó reggelt!
3: Kellemes, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azért Roli nézetlen jött, mert úgy mondok, hogy itt Roderick David Stewart, rövidítve Ross Stewart.
2: Néztem, érted, hogy ez egy szuperkupa volt tegnap, érted, és nagyot mentek a srácok, vékonyan maradtunk alul, csak mondom, hát csak át fogjuk beszélni ezt az egész témát, de nem emiatt jött a
3: Robi. Nem ám, hanem hoztam egy meglepetést nektek. Mert...
0: Bizonyám, már rajtunk is van. Két igen. Gyönyörű OTP-ban Pixeget mez. Mindenki kékben. Vagyunk, névre szólóan, számra szólóan, és hát borzasztóan hálásak vagyunk érte, Robi. Nagyon szépen köszönnek.
3: Hát, mert szeretem volna mindenképpen a klub nevében megköszönni azt, amit tettetek értünk, hiszen rengeteget foglalkoztatok velünk, és rengeteg pozitív dolgot mondtatok el rólunk, és ez mindig jó. Most is tiszta libabőr vagyok, hogy erről mesélek, hiszen tényleg jó érzés volt azt hallani, hogy érzitek, hogy miről szól Szegeden a kézilabda, és ti is azonosultok vele. Hál' Istennek mind a ketten azért meccsre járó emberek vagytok, és tudjátok, hogy ez milyen fontos sok-sok embernek és a csapatnak is az, hogy ilyen pozitív képet kapjanak a kedves hallgatók, a Rádió 88 hallgató, és ezzel a kék két mezzel szerettük volna megköszönni a munkátokat.
0: Nagyon kedvesek vagytok.
2: Én megmondom őszintén, le se fogom venni, az biztos. Tehát, hogy ameddig csak lehet, és ameddig nem lesz olyan jelennek az egész dolognak, hogy most már az ideje volna kimosni ezt az egészet, biztos, hogy reggeltől estig hordani fogom a nevemmel ellátva egy igazi Pik Szeged mez. Hát ez egész egyszerűen olyan, mintha egy picikét én is a csapat része lennék.
0: Hát nagyon jó érzés tényleg, hogy ilyen ennyire kedvesek a hallgatók, a vendégek, az ismerősök, a barátok velünk, úgyhogy tényleg csak hálával tartozunk ezekért a fantasztikus üzenetekért, a tettekért. Nagyon-nagyon nehéz megszólalni. Amit tettünk, azt tényleg szívből tettük, mert hogy nyilvánvalóan az OTP Ampik Szeged a szívünk legmélyebb bugyrában ott szerepel, és baromi élmény volt a Ricsivel beszélni, a Miklerrel beszélni a stúdióban. Itt járt Bence is nálunk.
3: És láttátok a tegben, hogy 8 gólos, az simán itt volt, Szilágyi Bence.
2: A világ legjobb kézilabda kapusának 8-ból 8-at
3: fantasztikus volt.
2: Brutális szezon lesz szerintem ez, gyerekek, úgyhogy én biztos, hogy ott leszek a lelátón, és a szívem kékbe, az továbbra is egyértelmű.
0: Köszönöm szépen, Robi, még egyszer meg a csapat nevében is. Ölelünk, pusztulunk, és legyen gyönyörű és fantasztikus szezonunk 2026-2027-re. Folytatjuk már is Sam Smith-szel, itt a Diamonds, jó reggelt!

0: Gwen Stefani és a The Sweet Escape. 747, ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánok neked is. Hát őrület, ami történik a mai napon velünk, és borzasztóan hálásak vagyunk minden egyes üzenetért és mindenféle hívásért. Tényleg le a kalappal öltetek. Az elmúlt években azért igyekeztünk mindenki számára egy kicsikét vidámságot csempészni a reggelekbe. Reméljük, hogy nagyon sok ember számára az átjött, és hát úgy festült a különböző üzenetekből, hogy igen, és ennek nagyon-nagyon boldog, nagyon-nagyon örülünk. Nehéz megszólalni, és nehéz a gondolatokat is összekapkodni. Ugyanis a mai nap az utolsó adásunk, holnap már Gedzó és a Roli érkezik majd. Gedzó és a Roli, Gedzó és a Dani, bocsánat. Na, te tiszta
1: hülye vagyok. Te itt tartanál engem, látod, te nélküled nem is maradnék, drága barátom.
0: Szóval holnap reggel 6 és 9 között már a Gedzó és a Dani, Gedzó meg a Dani, így lesz majd a pontos műsorcím, vár rátok. És akkor üzenetek, sziasztok, nélkületek üresek lesznek a reggeleim, olyan jó volt minden nap veletek ébredni, kívánom, hogy a folytatásban is megtaláljátok a szakmai kihívásokat. Minden jót nektek, puszi, írt ezt nekünk Judit.
1: Jaj, de aranyos vagy, Judit, köszönjük szépen. És Opusztaszerről is kaptunk egy üzenetet. Sziasztok, srácok, én is minden reggel veletek ébredtem itt Opusztaszeren. Sajnálom, hogy nem lesztek. Jó munkát nektek az új helyen. Persze Gedzóikat szeretettel fogadjuk. Sziasztok, Feller, Opusztaszerről. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és külön kiemelendő köszönet az is, hogy természetesen a holnapi nap is lesz majd reggel, holnap is fel kell a nap, és természetesen a srácok jó hangulatba fogják ébreszteni a napfényvárosát. Mi pedig majd megyünk tovább azon az úton, ami ki van nekünk természetesen kövezve, aztán a fene se tudja, hogy mit tartoget ez még.
0: Igen, még egy üzenet Melindától, drága Marci és Soli, nagyon-nagyon köszönjük azt a temértek reggelt, amikor veletek indult a napunk, megtöltöttétek élettel és vidámsággal a kómás, szürke, monoton kocsiutakat az oviba és a munkába. Nagyon fogtok holnaptól hiányozni, szeretünk titeket, és ezt úgy is tudjátok. Melinda, téged is nagyon puszilunk, örülünk, szeretünk.
1: Puszilunk, köszönjük szépen.
0: Szuperek vagytok. Jó hangulatban folytatjuk már is a 88-ban, ami ezt tesz hozzá a következő óránk első dala is. Na, dáj, már is!
1: Baby megidézés itt a Café 88 Vámbrosa.
0: De tehát gyorsan rálesünk itt a mai időjárás etapra. Szépen gyönyörűen süt odakint a nap, és már 21 fok környékén lehet mérni. 35 fokos csúcsérték várható majd. Egy picit visszápül az idő, hiszen hidegfront van felettünk a következő néhány napban, de hát annyira nem kell izgulni, mert 30 fok lesz így is. Jövő hét, ezen a héten szombaton pedig újra csúcs, 34-35 fokos kánikula jön.
1: A hajnali órákban is azért lesz fogunk egy picit majd örömködni, hiszen bőven 15 fok környékén, vagy pedig a fölött lesz egész héten stabil a napfényvárosában. Szép napot!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: Erre nagyon buli.

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Bang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
2: VLKR Kft.
1: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
3: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss Myoker lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
7: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
0: Ez reklám volt.
8: Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornélis, Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
9: Örkény darabjai már évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. Az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
8: A héten elkezdődik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott több mint 180 műalkotás rendezése az Alföldi Galéria földszinti termeiben. A 2026-os évi kiállítás öttagú zsűrije dr. Nátyi Róbert művészettörténész kurátor vezetésével szeptember 1-én ül össze, hogy az alkotásokat áttekintve döntsön a tárlat 14 szakmai elismeréséről. A közönség az október 4-i megnyitón ismerheti meg, mely alkotók milyen díjazásban részesülnek. Amint megérkeznek az első hűvösebb napok, a poloskák egyre gyakrabban jelennek meg a házak, lakások környékén. Ilyenkor a melegebb, védett helyeket keresve könnyedén bejutnak a nyillászárók apró résein, a kertben pedig a termést is megdésmálhatják. Magyarországon több különböző megjelenésű poloska is előfordul. Az utóbbi években az idegenhonos fajok, köztük az ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska is nagyon elterjedté váltak. És végül hajmeresztő jelenetet rögzített egy hegymászó sisak kamerája az Alpokban. Egy hétköznapi előzésből pillanatok alatt durva konfliktus alakult ki Ausztria legmagasabb hegyén. Egy lengyel házaspár és egy hegyi vezető vitája csaknem 3000 méteres magasságban fajult tetlegességig. A vezető egy keskeny, kitett szakaszon visszamászott a férfihoz, majd megragadta. A felvétel ezután futótűzként kezdett terjedni az interneten, már csaknem 1 millióan látták. Az esetnek szakmai következménye is lett. A férfi nem volt tagja a Kalsi Hegyi és Rivezetők Egyesületének, de külsős hegyi vezetőként kapott tőlük megbízásokat. A szervezet megszakította vele a kapcsolatot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Szeged híreket, 7 óra 55 perc van. Az M5-ös autópályán, hogyha Szeged felé tartanál, akkor Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométer kőnél csak a belső sáv járható.
11: És lehet ellenőrzéssel találkozni a Napfény városában, mégpedig a Sándorfalvi úton, hogyha a töltést elhagyod, és az M43-as autópálya közötti szakaszon lehet erre számítani, valamint alakul a forgalom a Kossuth-Lajos sugárúton, valamint Újszegeden, a Székely soron. Jó utat kívánunk!
12: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
10: Ma reggel visszaemlékezünk az elmúlt évek legszuperebb adásaira és pillanataira, hiszen az utolsó Café 88-at halljátok itt az éterben, viszont nem utoljára ilyen szegedi kedvenceket, mint a most következő.
11: Shakira és Burna Boy közöse, a Die Die Soul most itt a Café 88-ban.

0: Itt a Café 88, Zaporozsác, és az azon az éjszakán 3 percen 8 óra után jó reggelt kívánunk, Szeged. Ez a mai műsor utolsó etapja, darabja és szeletké, amiből kaptunk, vagy kaptok most még egy keveset, hiszen 10 óráig még veletek vagyunk az étterben. Holnap reggeltől pedig már Gedzó meg a Dani érkezik reggel 6 és 9 óra között. Őket is óriási szeretettel fogadjátok, legalább akkorával, mint bennünket most így a búcsúzás időszakában. Nagyon-nagyon sok üzenetet kaptunk. Itt veletünk a következő. Micsoda? Nem értettem jól? Az asztalos műhelyek nevében, ahol a ti hangotokra hangolódtunk minden reggel. Minden jót kívánunk, és sok sikert Zsolt és Levi érte nekünk.
1: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Mellette pedig azért rengeteg üzenet van, ezek közül pedig Katáét emelném még ki. Kedves Marci és Roli, szeretném megköszönni nektek a színes reggeleket, hogy feldobtátok a napomat. Nekem ti voltatok a legjobbak, nagyon-nagyon fogtok hiányozni. Sajnálom, hogy már nem a ti hangotokra ébredünk. A továbbiakban pedig kívánom nektek, hogy minden jót és sok sikerben teljen a jövő. Nagyon szépen köszönjük, Kata, neked is ezt az üzenetet. Megmondom őszintén, hogy tényleg összeszorul az ember gyomra. Ahogy így szűkült ez az egész így napról napra, és eljött az a dátum, ami egész egyszerűen elérkezett, ez az utolsó adás, akkor így hol egy picikét a gyomromban éreztem ezt az egészet, hol így felnéztem az égre, és egy hálát éreztem az egészben, hogy én részt tudtam venni ebben az egész történetben itt a rádiónál. Tehát én a táncművész szakmából jöttem, nekem teljesen más irányvonalak voltak azok, amik meghatározták az életemet, és egy nagyon nagy szeretettel és odaadással vetettem bele magam ebbe az egész folyamatba, és amikor ide beültem először az első élő adásba, és felvillant a piros lámpa, pontosan azt sem tudtam, mit kell majd csinálni, meg hogy milyen tempóba kell ezt az egészet vinni, és ebben óriási szerepet van neked, drága barátom, hiszen neked köszönhetem azt,
2: kapcsolatlak.
1: Egyáltalán, igen. És olykor egyébként ki, mert ezeket jól érzékel, meg kell érezni, hogy az ember mikor
2: például így.
1: Sületlenségeket, mint azért általában sokszor előfordul, de rengeteget tanultam tőle, rengeteget tanultam magáról a rádiózásról, és ez alatt a 3 év alatt olyan emlékeket viszek magammal, és formált engem ez az egész, magát a személyiségemet, amik egész egyszerűen biztos vagyok benne, hogy pontról pontra, hónapról hónapra elő fognak jönni így a lelkemből. Van egy, vagy egy sztori kapcsán, vagy egy dal, mert hogy amikor megyek az autóban, és meghallok egy olyan dalt, ami nálunk szólt ez alatt a 3 év alatt, akkor folyamatosan olyan emlékek jönnek elő belőlem, amik szívet melengetőek, és ez az egészben a leggyönyörűbb.
0: És hát meg annyi adáson túl vagyunk a Rolival, vagy a közös 3 évünk alkalmával, hát ezek közül szemezgetünk, a legjobbakkal igyekszünk ma reggel készülni, és hát volt egy olyan reggelünk, amikor egy nagyon-nagyon régi dolgot feszegettünk, a férfi és a nők közötti különbségeket, és igazából szerintem végére dűlőre jutottunk, hogy mi lehet itt a titok nyitja, úgyhogy ebből jön most egy kis szeletke, ugye csak. Férfiak és nők közötti különbség. Gyakran éri a férfiakat az a fajta kritika, hogy csak egy dologra tudnak koncentrálni. Erre is különben a múltban találtunk magyarázatot. Az őskorban a harc és a vadászat rendkívül nagy figyelmet igényelt. A pontos célzáshoz szükség volt egyfajta csőlátásra, ahol a vadász csak a célra tudott összpontosítani, ergo a férfi. A gyűjtögetés viszont, mivel a gyermekek felügyelete mellett ezt ugye a nők végezték többnyire, megosztott több irányú figyelmet követelt tőlük, ezért van az, hogy a nők így egyszerre több mindenre is tudnak, a férfiak meg így egyre. Így, darra nagyon.
1: Manapság mi van? Hát a legtöbbször azért most már fej mellett halad a kettő történet, a konyhába ugyanúgy vitézkedni kell, barátaim.
0: Neked.
1: Nincs itt mese. Micsoda, akkor én rontom el ezt egyedül?
0: Szerintem igen.
1: Ha könyvet írsz, feltétlenül adj belőle egyet.
2: Szegedi papucs.
1: Itt van rajtam. Piros. Várj, mondjuk ez is egy fontos szegmens ennek a kérdések. A színekkel kapcsolatban férfiaknál van ugye piros, van lila, rózsaszín, narancs, sárgában kétféle, és ugye mindjárt a zöld és a kék, valamint ugye a fekete fehér. De most a csajoknál a piroson belül van 2, a lilán belül van 7 kategória. Azt mondja, ott van a zöldön belül szintén 6 vagy 7 kategória. Mindenféle őrületes.
0: Ennek is megvan a tudományos magyarázata, ugyanis amikor még férfiként régebben vadásztunk, hát nyilván nem mi, hanem az ősemberek, de férfi verzió van, akkor a szarvas bármilyen színű is volt a bundája, a szarvas volt.
1: Na, hát ez ennyi.
0: Lehetett nekem vörös szarvas, és tök mindegy.
1: Mese.
0: Ott a lányom, beloptad neki, azt csá.
1: Szevasz. Belógattad, érted a pecabotot, mondjuk szarvasra kapcsolatban, ez viszonylag nem nagyon vezethetett célra.
0: Az miért van? Őszintén. És erre már a Hatházi úr is csinált, mert a komorista. Hogy amikor holnap hanyat mosok, jön a bejelentés a nőktől, az miért van? De komolyan. Én mikor mondom el, hogy holnap kicserélem a villanykörnét, mert nem cserélem ki amúgy, de ha kicserélném is, miért?
1: jelentem be.
3: Hónap új alszót veszek fel.
1: Igazságot a férfiaknak mozgalmat szeretném elindítani. Az ágyban kinek mekkora hely jár? Ugyanannyi 50%, félbevágod az ágyat, de mégse lehet félbevágni. Azt arról van szó, hogy az első hónapokban érted szépen tengeri csillagból te vagy fekrédezel, valamekkora hely érted kell a pümpölőnek is, aztán valahogy mindenki ugyanarra a sorsra jut, 80% az asszonyi, 20%-a meg ott nyomorgunk.
0: Kinek milyen otthon az éjjeli szekrénye a francia ágy mellett?
1: Nálunk úgy néz ki az asszony oldalán az éjjeli szekrény, mint Nagy Sándor, mikor világhódító körútra indult, és ugye elhagyta a különböző féle fajta területeket. Tehát az az állapot van az éjjeli szekrényen az asszony oldalán, nyilván 32 darab fajta krémcsomaggal, mindenféle örületekkel, nálunk pedig van a gyereknek egy darab mackója, ami zenél este.
0: Fürdőszobában is pont ez, amikor ott vagy a tusolóba, vagy a fürdőkádban, teljesen mindegy, akkor van egy kis minimális rész, ami a férfi egy darab tusfürdővel, ami ugye 8 az egyben, az mindenhová is alkalmas, na akkor jön a női részleg, a 16 vödör, másik történet, és akkor jön a törülköző. Ez a hajamra van. Ez a testemre van. Ez a nem tudom mire van. Azt tudom, hogy mire van, de nem mondom ki. Mi van nekünk? Egy törülköző, ami pörgetünk. Azt... És gondolkozz előtte egy 27-8 másodpercet, hogy vajon hova töröltem a lenti részt?
1: Hát ez van,
0: fordítam, kérdőzében, a száraz részét akkor.
1: Ennek kakaszaga van.
0: Azt most lehet, hogy elrontottam.
1: Na most ugyanez
0: is. Dezodor, ami minden jó.
1: Az meg akkor már megoldja a problémát. Mondjuk szájba, hogyha valaki a dezodor belefújja, akkor azért utcai ruhába soha nem lehet leülni.
0: Nem.
1: Tehát ha le akarsz ülni valahol, akkor át kell öltözni Halloweenbe. Pizsama meg a más.
0: Meg a sopka.
1: Pizsama van, vagy 8 pizsamám. Ezt egyet sem ordok, érted?
0: Pizsama, nagyon jó az egész. Egyszer volt a Rolexnál délután 4-5-től a körül. Már pizsamában voltam.
1: Azértem.
0: Most már mindenki vannak. Hát valahogy így történt. De tényleg voltam egyszer, hogy pizsamában volt a Roli.
1: Hát ott van,
0: ezután értettem.
1: Változott meg valamit az elmúlt 3 évben? Bármi ezekkel kapcsolatban
0: semmi, szerinted? Semmi. Kevesebb lett a helyem.
1: Ez
0: mindenhol.
1: Ennyi. Így van. A fürdőszobában ugyanúgy egy törő között használok. Ráadásul 3 évvel ezelőtt törő között. Ez egy jó állapot van. Múltkor megint rám szólt. Kivittem, érted, az udvarra, a törő között, megtörőközni. Azt mondja, ez a benti törőköző, a kinti törőköző tessék használni. Tehát itt ugyanúgy vannak szabályok, sőt, még új, 4 új oldalt nyitottunk a szabálykönyvben, amit ugye megkívülről kell tudni, nincs mese haza.
0: Hát ez a helyzet, gyerekek, férfiak, nők között vannak különbségek, de mindig kell, hogy legyen egy metszet, és akkor megvan a boldog kapcsolat és párkapcsolatnak a titka. Valahol itt lehet a kutya elásva, tehát hogy engedni kell egyiknek, engedni kell másiknak.
1: Hát magyarul, mindig én engedek.
0: Magyarul te engedszik. Ez erről szól. Eminem, Houdini, ezzel gurul már is tovább. 8:11-kor itt a Café 88-ban.

0: Az életünk része, ez a Rádió 88, Miley Cyrus hangja szólt 8-ra 18-kor. Itt a Café 88-ban az utolsó műsorunkat üljük itt a stúdióban, és tényleg a szívünk tele van csordulási boldogsággal, eszméletlen mennyiségű üzenetet kapunk, nagyon jó fejek vagytok. Kedves Marci és Roli, itt a következő. Az elmúlt évek reggelén nem csak a hangotok, hanem a humorotok, a saját élményeitekről való beszámolás, a változatos és érdekes témák, amikről és amikhez hozzászóltatok, az egymás ugratással mind-mind feldobta, derűvel indította a napomat a munkahelyen. Szívből köszönöm, hogy veletek élhettem át mindezt. Írt ezt nekünk Marian Budapestről.
1: A fővárosból. Köszönjük vannak szépen. Ott is azért hallgatók, és szerintem szerte a világban, hiszen kapjuk üzenetet nagyon sokszor Amerikából, volt, hogy Angliából, volt, hogy Skóciából, volt, hogy a skandináv térségből, Németországból. És azért hozzátartozik az igazsághoz, drága barátom, hogy én amikor beültem ide a reggeli adásba, akkor veled találtam szembe magam. Egy fantasztikus lehetőség volt ez az élettől, hogy én ezt megélhettem. De neked is volt egy reggeli első adásod, amikor azért én még sehol nem voltam ebben az egész történetben. És mindig azt mondják, hogy az életben úgy kerek az egész történet, hogy ahogyan elindul, valamilyen szinten úgy is kell végződni. Úgyhogy van egy kis meglepetésem, a mikrofon egyébként kellő magasságban van. És meg is kérem Tálas Péter Csongor barátomat, hogy lépjen be ide a stúdióba, hiszen a kezdeteknél is ott volt, és akkor az utolsó adásnál is itt van. Tálas Péter Csongi!
2: Szia Csongi! Jó reggelt kívánok! Halló!
0: Hát de jó fejek vagytok, hát mi történik itt? Ciao.
1: Tudom, hogy jobb, ennél azért nagyobb vendégre számítottál, vagy nagyobb meglepetése. Ezzel tudok szolgálni, ne arra, hogy
0: milyen NBA játékos. Na, hát nem gondoltam, látszik rajtad a trabanborulás, vagy az apukád volt, ugye? Jobban van, minden oké? Okay?
1: Hál' Istennek, minden rendben van, köszönöm. Rendben nagyon van. Kedves tőled, hogy erre tértél ki. Én csak gondoltam, így beugrok egy pillanatra hozzátok.
0: Lejöttetted.
1: Egy nagyon pici meglepetés hoztam, azt mondom, mindjárt felhozom a kocsiból. Van nálam egy nagyon frankó, ilyen kis polaroid fényképezőgép, ez a klasszik verzió, úgyhogy ebből azért majd egy ilyen csoportképet csak alkotunk.
0: De jó lesz, hát nagyon rendesek vagytok.
3: Hát jó, de jó
0: az hát igen, Csongival, hogy a 2020, mennyi volt ez? Várja, 4,5 év, 2022 április 1.
1: Sosem voltam jó matekból, arra, hogy
0: marad a 3. 2022 április 1-én kezdtük el, hogy akkor Máté Roli volt az, aki távozott mellőled, és akkor jöttem én a képbe. Én akkor ott ültem, ahol most a Roli, tehát hogy, ha tudni akarjátok, egy kulisszatitok, ugye úgy van, hogy van a idézete bohóc, aki kezdi a megszólásokat, és van a rezonátor, rezonőr, aki a most jelen pillanatban Roli, meg azt a szerepkört töltöttem be. Hát nagyon csúcsidőszak volt az a másfél év is itt együtt, és hát ugye most már így közösen, összesen ketten összeadtok 4,5 évet nekem, úgyhogy hálás vagyok értem.
1: Hát srácok, én nem akarom húzni az időt, annyi csak, hogy én nagyon köszönöm, hogy dolgozhattam veletek, tökre örülök neki, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy a lehető legjobbakat kívánom nektek is, Gedzóiknak is, természetesen holnaptól sok sikert, úgyhogy ja, örülök nektek.
3: Na, nem, nagyon szépen köszönjük, nagyon megindító.
1: Az egyébként az az adás is nagyon-nagyon emlékezetes volt, amikor a Csongi elköszönt, hiszen az édesapja itt volt kora reggeltől egészen az adás végéig, és valahogy így szép szerintem az élet. Nekem ugye Marci adott, hogy itt lesz, tehát nagyon bíztam benne, hogy be fog jönni ma reggel is, de az, hogy te is itt tudtál lenni.
0: Rezgettel itt azért, vagy nem? Persze. Ma még elalszok először.
1: Másfajta adás lett volna az azért. Na, igen.
0: Jaj, de jó. És akkor Polaroid gépet mondta, hogy hoztál, ugye? Meg a lengyel termék is nálad van? Az a híres.
1: Pumpová. Az mindig.
0: Helyes, jó. Hát köszi, akkor mindjárt megnézzük, hogy mit tud az a szerkentyű, de még van még itt egy olyan műsor részlet, amiből hát egy pár, nem tudom, most már 2 éve foglalkoztunk, 1,5 éve.
1: Hát mindjárt mondod, miről van szó.
0: Hát amikor, ugye beszélgettünk arról, hogy honnan hallgatnak bennünket, jó messzire szoktak.
1: Jaj, persze.
0: Kanadából még nem volt hallgatunk talán, viszont innen hozunk egy olyan történet, ami bízom benne, hogy azért a kanadai, szegedi hallgatókat is megindítja. Majd akkor így és erről beszélgettünk.
1: Egészen Észak-Amerikáig kell elnyargalnunk ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást a puma támadás esetén.
0: Ez a műlet, és egyben a hősünk is, egyben az úriember, egy nagy tarts mindenképpen jár neki. Kanadai munkás, ez ott történt valahol, a brit kolumbiai állambeli Smithers közelében, Vancouvertől nagyjából 1000 kilométerre északnyugatra, délelőtt 11 óra körül. Főhősünk, ez a férfi, tó környékén melózgat.
1: Munkálkodik, ennyi.
0: Dolgozik, érzi már, hogy ingyen ebédidő van, úgyhogy még azért ráteszi lapáttal, hogy jól menjen neki az étvágy. Egyszer csak oda battyogott mögé. Rezzen ez a fantasztikus a kis macska.
1: Szépen, mancsról mancsra jár.
0: Így. Egyszer csak ezt hallja.
1: Asszony,
0: már
1: megint korog a gyomrod, drágám.
0: Megfordult, és képzétek el, ott volt mögötte egy vadon élő puma, aki odament mancsával, jól megcsapta a férfi felsőtestét, aki úgy bepöccent ezen, mármint a férfi, hogy a rohadt macska fejedet már!
1: Elővette, érted, a jobb kezét, ezt lekent egy akkorát a pumának, érted, aki újra dolgozta ezt az egész problémát.
3: Ha jó lesz még ki, annyi ezt a kanyarod így gyereket.
1: Megfutamodott a jósz.
0: Úgy pofán vert, hogy arrább ment, de ilyen hangot adott ki, mikor elsétált onnan. Mondom.
1: Ez a szemlélődő varacskos toca volt, aki szintén kinézte magának röhögött, az úriembert.
0: Bokor mögött röhögött hasonlóképp.
1: Jó, megcsapta a jószágot, érted? Csöcsöket eresztett a cocesz. Azt utána azt mondja, lehet, hogy jobb lesz, átnyargalok inkább Amerikába, mert a kanadaiakkal nem lehet itt szórakozni, gyerekek.
0: Hát ez komoly nagyon. Tehát a probléma elhárítása, ilyen egyszerű a találkozó egy vadmacskával.
1: Ez egy büdös nagyot
0: rohadt, neki, érted? Pofon kell neki leverni.
1: Tehát 1-től 10-ig mekkora esélye van annak, érted, hogy egy ilyen hang után egyáltalán megfordulsz. Nem az van, érted, hogy ez a buffing. Böfögsz fingasz egyszerre, sőt, szangtam. Hát konkrétan szangasz, de hogy 5 percen keresztül szang az ember, az mint a húzat.
0: Óvatosan vadmacskákkal, az a biztos. Hála is, hogy nem ilyen közegben élünk.
1: Valóban elmeséltük ezt.
0: Jaj, de jó időszak volt ez.
1: Na,
0: hírek, információk mindjárt. Aztán
1: annak van itt az ideje, így van.
0: Igen, Krisznek ideje is következik, de meg időjárás információkat akartam róla még mondani.
1: A szelek lesznek itt is azért, majd az éjszakai órákban főleg.
0: Frontmentes időszakra várnánk, de nem az van, hidegfront van jelenleg a fejünk felett, az okozhat majd itt fejfájás, migrént, és a szervezet görcskészsége is megnövekedett ma a reakcióidő mellett, ami a vezetésben egy fontos információ, lehet csak óvatosan ma is.
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda? Vagy ezt most találtuk ki?
4: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
4: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
4: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
7: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
9: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
8: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Hello Szeged, passzold a véred!
13: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
14: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-e Deák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
15: Szeges Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
16: Részletek szegesport.hu.
17: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
18: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
19: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt múlt héten. 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
20: Eheti lapszámunkból.
21: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
19: Szegedi Tükör. A város és lakói.
22: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
23: Ez reklám volt.
24: A településfejlesztésről tartanak szakmai konferenciát ma Szegeden. Wolford László, az építőipari kutatási, innovációs és technológiai transfer cluster hálózatvezetője elmondta, a konferencián levonják a város elmúlt 200 éves fejlődésének tanulságait és összekapcsolják a 21. század kihívásaival. Hódmezővásárhelynek új rendőrkapitánya van. Márki-Zay Péter polgármester elmondta, Bécsi Attila vásárhelyi, eddig a szegedi rendőrkapitányság vezető helyettese volt. Szeptember 1-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. És gyönyörű napnak indult, majd sikítozással és rohanással zárult a szombat a Grand Canyon Nemzeti Parkban. Szombaton délután hirtelen villámárvíz csapott le a Bright Angel Canyonra és a Phantom Ranch környékére. A mentő alakulatok eddig 62 embert evakuáltak helikopterrel a veszélyeztetett területről, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük a híreket, már is 8:30 van. Én amikor jöttem hajnalban a rádióba, akkor még a Széchenyi tér környékén volt lezárás-elzárás. Ugye papíron a mai napra mondják a végeredményét ennek a dolognak, úgyhogy reméljük, hogy össze fog jönni. Ahol viszont még várnunk kell a javítási munkafolyamatok végére, az M-es mint a Temesvári körút és a Székely sor sarka, tervezetten szeptember közepéig ott sávelhúzás és lezárás lesz.
1: És ahol már befejezték a munkálatokat, az a régi ötös, ott az újonnan épülő autógyár környékén már kétszer két sávon lehet közlekedni. JPI, ez nagy segítség lesz majd az iskolaindításnál, illetve kaptunk egy üzenetet, mely szerint a Sándorfalvai úton az autópálya feljáró után egy busz vízvillogóval áll. Erre tessék figyelni, jó utat!
23: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Na gyerünk, dörzsüljük meg azt a palackot, és jöjjön ki vele az a szellem. Krisztina Aguilera lesz ennek az elkövetője.
1: Itt a Ginny the Battle 8:30-kor. Jó reggelt!

0: Dylan with Kai Dance-szel a Gomez-től 8.41-kor, itt a Café 88-ban. Jó reggelt kívánunk neked is. Mai napra a programokat keresel? Hát akkor ne tovább, itt vannak a lehetőségek. Roli?
1: Na én vagyok, hát persze.
0: Mondasz,
1: a Klub 88-al szeretnék készülni, amely este 8 és 10 között idén. A mai napon Peter Lohnerre lehet majd számítani, 10 és 11 között pedig DJ Robin készül számodra, illetve a Szent Gergely Fórumban este 7:30-tól a Szeged Csanád Grosics Akadémia a Kazincz Barcelonát, a Kazincz Barcikát fogadja majd.
0: A Zsigmond Vilmos teremben a Belvárosi Moziban falra kerül majd az Odüsszeia 17:20-tól, a Cinema Cityben pedig elcsíphető akár a Sivatag Fiat című alkotás, de vár ránk a Bogyó is Babóca 7, az még odaérünk a műsor végén, mesék a Pöttyös házról, a ház, 10 órától lesz majd az elérhető, sőt még egy program így a jövőbe tekintvén, szeptember 12-től jön majd az afrikai és egzotikus növények napja a Fűvészkertben, a Bortér pedig szeptember 16-ától startol majd a Domtéren. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben, több mint 30 éve.
1: És előttünk van az az időszak, amikor lezárul a nyár, ezzel együtt pedig teret kap majd az ősz. A hűvösebb őszi hónapok beköszöntével pedig fokozottan felmerül bennünk az igény, hogy megóvjuk magunkat, valamint családtagjainkat a betegségektől, és hogyan is milyen módon tudjuk ezt megtenni, az immunrendszerünket kell erősítenünk, amire számos lehetőség áll rendelkezésre. Nagyobb eséllyel kerüljük el a betegségeket, ha a védelmi vonalunk az immunrendszerünk erősödik, ezért sokat tehetünk, ha változatos vitaminban gazdag az étrendünk, figyeljünk az ajánlott napi folyadék bevitelre is. Jó egészséget!
2: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészség.

0: Disco Machine és a Hypnotize itt a 88-ban, 8:52 perc, jó reggelt kívánunk. A Café 88 utolsó adását halljátok holnap reggel 6 órától. Gedzo meg a Dani következik, nekünk ez pedig a búcsú etapunk, és már csak egy óra maradt hátra a mai műsorból. Amúgy 9-ig várjuk ma is a születésnapos köszöntéseket, SMS-eket. Rengeteg átalakuláson ment keresztül a Café 88, így a Rolival közösen töltött 3 év alatt is, meg persze a Csongival is, azért én is rengeteget formálódtam, de szerintem a legnagyobb Transformers sztorihoz hozzád kötődik, Roli. Nagyon sok mindent hoztál, és nagyon sok mindent elengedtél belőle, bár van egy olyan része, amit én nem akartam, hogy elengedjél, de mégis, ebből egy sokat engedj meg, hogy megmutassuk, jó?
1: Tudom, mire gondolsz, persze.
0: Na nézzük.
2: Barát, ilyen pofon egyszerű a történet, barátaim. Nos, barátaim, ilyen egyszerű az egész, barátaim. Erre lehet számítani, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim. Nos, barátaim, barátaim. Nos, hölgyeim és uraim, barátaim, most pedig barátaim, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim, barátaim. Nagyon jó az egész történet. Nagyon jó az egész történet, barátaim. Nagyon jó az egész történet. Nagyon jó az egész. Barátaim és barátaim, barátaim, barátaim. Akkor a barátaim. Nagyon jó az egész. Nagyon jó az egész. Barátaim. Figyelj. Nagyon jó az egész.
1: Amikor az embernek ugye meglódulnak a barátai, akkor tényleg úgy nehezen tudja egy összeszámolni őket. És minek az embernek ellenség? Hogy ilyen barátai vannak, mint
0: van, akik
1: megkínálják őt az utolsó.
0: És már csak egy záró gondolat, hogy ez egy adásból van.
1: Ez reggel 5 és 10 között történt meg ez az egész. De valószínűleg akkor szabadságon voltál, és annyira hiányoztál, hogy egész egyszerűen muszáj volt folyamatosan megemlítenem, hogy az én másik felem, az én Szécsi Marcikám, az oda van.
0: Ennyi, hát ez ilyen, ez a szimbiózis. De valamikor olyan dolgok történik a stúdióban, ami utólagos vágást ér, és akkor ez így szólt.
3: Én arra
0: és ez nem a Star Wars forgatása volt.
1: És az hozzátartozik az igazsághoz, ha valaki esetleg nem hallotta volna a kis tájtisztán, ez viszont nem én voltam. Ez a Marci.
0: Mi híja volt.
1: De jó az egész.
0: Jaj, hát sok szuper emlékünk van így a reggeladás kapcsán, és hát reméljük, hogy nektek is velünk. Köszi a rengeteg üzenetet, ajándékot, nem is kell, semmi ajándékot nem kell hozni. Az ölelés, a virtuális ölelés is maximálisan megteszi. Nagyon jó fejek vagytok tényleg. Hírek, információkat folytatjuk most, aztán pedig indítjuk a következő órát, az utolsó 60 percet a Café 88-nak az Opelite-tal.
1: Ez az, hogy vagyunk mi. Csak a legjobbak szólnak lánk. Taylor Swift jön.
0: Meg egy kis időjárás morzsa. Nézzük, hogy mi a helyzet most éppen Szegeden. Hát az a napsütés szerencsére itt van velünk, ez már most érezhető, látható. 25 fok van per pillanat, és 35 fokos csúcsérték várható, de elvileg az esti órákban majd jön egy kis eső, meg egy kis égdörrenés.
1: Ami majd a hajnali órákban is valószínűleg tartja magát, bár nem lesz számottevő, úgyhogy aggodalomra semmi ok, hiszen holnaptól ismét 30 vagy 30 fok fölött lesz majd itt a napfényvárosában. Szép napot!
4: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
5: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű Carbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
6: Napközben is dolgozol.
5: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
7: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
8: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
5: Rádió 88, az életünk része.

0: attól érdemes hosszabb menetidőre számítanod a Szent Ferenc utcában, mert vízvezeték rekonstrukciós munkák kezdődnek. A tervek szerint a munkálatok december közepéig zajlanak több ütemben. Ez idő alatt a kereszt utcák Szent Ferenc utcai végeit lezárják, magába az utcába pedig várhatóan csak szeptember 14-től nem lehet majd behajtani. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, az ivóvízszolgáltatásban csak átmeneti korlátozások várhatóak, ezekről pedig az előírtak szerint értesítik majd a lakókat.
1: A Boldogasszony sugárúti körforgalmat nem érinti a munkálat, viszont a Szentháromság utcai körforgalmat átmenetileg majd igen. Itt ennek a munkálatait azt az iskolai őszi tanítási szünet idejéhez igazítottuk, utána pedig ideiglenes helyreállítás mellett már megindulhatott is a közlekedés.
0: Roller balesetet szenvedett lányt és egy figyelmetlen autóst mentettek a kék lámpások napján Hódmezővásárhelyen. A Hódpressz beszámolója szerint nem véletlenül a tanévkezdés előtt tartották meg a rendezvényt, hiszen annak egyik célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre. A gyerekek rajzolhattak, de maguk is tűzoltóvá válhattak. Megnézhették, hogy a honvédek milyen érdekes kézi fegyvereket használnak, vezethették a rendőr és a tűzoltóautót, valamint a katonarendészet terepjárójának volánjához is beülhettek, és a mentőautó betegszállító részét is megnézhették. A legnagyobb sikert azonban a baleseti szimulációs bemutató aratta. Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. Hatjárásban 9 hálózati csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper. A pályázatokat szeptember 4-től fogadja a hivatal, a benyújtási határidő október 30-a. Az eredményeket legkésőbb december 13-áig közzéteszik. És végül könnyen lehet, hogy a jövő űrhajósai a saját szemetüket fogják feldolgozva megenni. A műanyagot tényleg finom sütévé

0: vásárlás során szinte kész ízletes sütitésztát készítsenek. A műanyag miatt állítólag nem kell aggódni, az e-féle süti fogyasztása teljesen biztonságos. A kutatók úgy vélik, megoldásuk azért is fontos, mert 2050-re megnőhet az emberiség élelmiszerigénye. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Köszönjük a híreket, 8.58 van, az M5-ös autópályán továbbra is a külső sávban egy kamion, aki sajnos oda ütközött, Kiskunfélegyháza térségében Szeged irányában, 108-as kilométernél van ilyen jellegű probléma, csak a belső sáv autózható, Szegeden belül pedig a Temesvári körúton munkafolyamatok tervezete szeptember közepéig a Székely-Sori kereszteződésnél.
3: Illetve élénk forgalom a Kossuth-Lajos sugárúton, itt a Rókusi körút, valamint gyakorlatilag a Széchenyi közötti szakaszon lehet erre számítani, és mérőeszközre, amely jelen pillanatban a Dorosmai út a régi kamion parkolóban figyeli. Árgus szemekkel, hogy betartjuk a sebességhatárokat. Jó utat!
1: Támogatta a Creadors nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Egy óra még belőlünk, és a Café 88-ból ebben 60 percben jövünk a beugró kérdéssel, mert játékban ma sem lesz hiány, jön az ország Szeged fiúlány nem sokára.
3: Valamint Justin Bieber a halott pénz, Katy Perry, előtte azonban a beígért Taylor Swift, itt az Apple Light 8590, ez a Café 88. 8.

0: Justin Timberlake és a Cry Me a River. 9:14-kor. Mekkora dal volt ez, de jó volt. Jó reggelt, Szeged, ez a Café 88, és játszunk ebben az órában, az utolsó Café 88-ban, és az utolsó Café 88 órájában ország Szeged fiú-lány megmérettetés. A last játékra várunk jelentkezőket, egy mogyi csomagért és egy Rádió 88 meglepetésért.
1: Jaj, de nagyon izgalmas ez az egész történet, tényleg annyira várom már ezt az utolsó játékot, és mi mással lenne kapcsolatos az utolsó játékban lévő beugró kérdés, mint Szegeddel, Szegeddel pedig mi is erős kapcsolatban állunk, éppen ezért ránk vonatkozik az utolsó beugró kérdés. Tessék figyelni, ez így szól. Melyik év, melyik hónapjában kezdtük el közösen az adást a Marcival? Tehát az év, a hónap is számít a helyes megfejtésekben. Ez 2023. szeptember 1-e volt, vagy pedig 1940. február 32-e. 32998888, ide várjuk a helyesnek vélt válaszokat, majd látod, hogy melyiket választod ki. Ha helyes választ küldesz, akkor már ugye nagyban megnöveled az esélyed arra, hogy itt lehetsz velünk az utolsó játékunkban.
0: Lehet, pár hallgatónak ez már annyira régének tűnik, hogy lehet, hogy utóbbi fogjában megjelenni, majd látjátok. Úgyhogy várjuk SMS-ben a jó válaszokat, és mindjárt pedig pörgetjük hozzá a betűkereket, és adjuk a nyereményeket szépen sorban. És hát mi is szépen sorban a mai reggel alkalmával végighaladtunk az elmúlt időszak szerintünk legjobb pillanatain, és volt etap, amikor arról beszélgettünk, hogy azért az elmúlt jó pár ezer évben az emberi test hogyan tudott átalakulni és átváltozni, viszont néha napján azért egy-két ilyen maradvány érték fellehető napjaink emberein is, bizonyos Darwin Tudor is azért megjelent, úgyhogy erről jön most egy kis szeletke, amiről akkor annó beszélgettünk. Az evolúciós emlékeknek részei többek között például maga a libabőr is. Az ember, hogyha mondjuk fázik, vagy mondjuk olyan dolgot észlel, tapasztal, ami a szívének, lelkének gyönyörű, akkor ez egy ilyen szörfelállító folyamat, amelynek hajdanán volt tényleg funkciója, akkor a sűrű testszőrze, még ami majmok voltunk, tehát emlékszel, hogy tavaly. Amikor mi majmok voltunk, akkor testszőrzet így fölállt, és abban a először az, és abban a pillanatban meg lettél védve mindenféle dologtól. Vagy éppen a fülmozgató izom, az is az, hogy amikor az ősemberek vadásztak még a különböző állatokra, akkor füllel utána fordultak a hangnak, hogy akkor éppen mögötte éppen támadna egy apjas orszag, vagy sem. Úgy, van, ez is még megmaradt az embereknek egy bizonyos részében, tehát tudod mozgatni a füledet, én nem bírom.
1: Jaj, azt mondja, hogy hozzánem.
0: Vedd le a felhajtót, az segít meg.
1: Hogy lehet, hogy segít erre. Na, mozog.
0: Aha. A nyakad.
1: Nem a fülemre mondom.
0: Ja. Várjál. Ezt nem akarom látni. Te jó Isten, de kopog is a vége.
1: Mitulám, már megjött az decemberbe, kéne neki.
0: Neked is van köröm a végén.
1: Hogy okay. Lenne, persze, folyamatosan növeztem, meg vágom, meg minden. Az mindenképpen meglepő, legalábbis számomra, ugye mindenkinek egyedi új lenyomata van. Viszont a fül is, kutatók szerint ugyanolyan pontosan meg lehet különböztetni embereket, a fülüknek a formája, mérete és esetleg hallóképessége alapján. Aztán, hogy az ember tovább gördíti a cikket ezzel a Darwin Tudorral kapcsolatban, akkor itt le van fotózva egy fül, az mellette ott van a Marci. A képen majd szól valamit a kezével.
0: Hogy rohadnál meg.
1: Ez egy majom. Érdekes, hogy egy ékszer majomhoz hasonlít. De ez ott van alatta, ugye egy gyerekkori kép. Na, azóta tényleg sokat változtál.
0: Igen, itt még szőrös voltam gyerekként. Na de, tényleg a Darwin Dudorról szeretnék mesélni.
1: A szeme az egyértelmű.
0: Szóval a Darwin Dudorról
1: Dudor.
0: Szó.
1: Na dudorozzunk.
0: Van egy ilyen külső fül rész. Róli, neked van? Mutasd már meg.
1: Darwin
0: vicces.
1: Dudorom, képzeld, a jobb fülemen semmi nincs.
0: Várjál, oda megyek.
1: Akár, hogy ez akkora fül érte, mint Dumbónak. Ez onnan is látszódik, de gyere bátran közelebb. Szépen, egyenletesen, körkörös mozdulatokat takarítom a fülemet minden reggel.
0: Nézzem, tudod.
1: Tessé, nevezed, az a zsák lesz.
0: Az mi volt?
1: Abban meg batyú van, az tele van most.
0: Egyre húsvét van nálad.
1: Na most, nézd meg a balost.
0: Nem akar. Már megy a füledre, ha gondolsz? Ja, azt hittem más. Na, azt mondja, hogy ott van egy dudor.
1: Szorítsd meg a fülcímpámat.
0: Az pattanás, Mutasd a másikat. Mutasd a másikat, légy szíves. Azt mondja, ahune, ott a dudor.
1: Darwin Tudor.
0: Tényleg.
1: Ez ennyi. Ez a azt jelenti, dudoros. Hogy az IQ-ja 150 fölött van mindenkinek, akinek Darwin Tudor van a fülén. Most fülenként kell számolni ezt a 150-es IQ-t, tehát ha kettő darab füled van, és mind a kettőn van Darwin Tudor, akkor az 300-as IQ. Tehát innentől kezdve már gyakorlatilag az emberiségnek a jövője egyértelműen a kezedben van.
0: A fülperemén található kis dudor, amit Darwinról neveztek el, apró mérete miatt nehéz különben észrevenni, de ott van minden fülön elvileg, csak valakinek visszamaradottabb, valakinek meg jobban látszik.
1: Az biztos, hogy akinek felelhető a Darwin Dudor a fülén, annak az ősei úgy hallottak, mint senki más a bolygón. Miért?
2: Ezt hallottam.
0: Hallottam. Mit mondtam?
2: Azt mondtad, hogy buta vagyok.
0: Nem azt mondtam.
2: Nem is, nincs is igazad. És egyébként is el fogok árulni.
0: Tényleg hallottad?
2: Így van.
0: Akkor tényleg Dáron dudoros vagy. Azt hittem pattanás.
1: Azt a szőrrel kapcsolat mi van? Ma is vannak olyan emberek, akiknek az egész testét szőr borítja.
0: Van, ott áll mögötted. Ott áll mögötted egy.
1: Nézz oda. Állítottam. Na jó, de a leggyönyörűbbek egyik ő.
0: Martonos János úr a stúdióban.
1: Hát jó, a főni.
0: Na, de komolyan.
1: Szépen óvatosan, Marci. Jó. Szeretem ezt a munkát.
0: Szia, Jani. Büszkélkedhetek vele, hogy nekem kettő is van.
2: Nem mondod.
0: De.
2: Nekem három.
1: Fontos, hogy a fülön kell lennie.
0: Akkor
1: mind a kettőnek a fülön kell lennie.
0: Amit akartam mondani, Jani, különben egy óriási respekt így a cég előtt, hogy a visszamaradottak is lehet foglalkozni.
1: Miért mutogat rám, érted?
0: Roli, szerepet kaphat ebben a műsorban.
1: Hát ő is megkapta a szerepet. De jó volt, édes Istenem. Szóval a Darwin Dudorról indultunk el, és utána az volt már minden a végén, de szerintem össze tudtuk foglalni összességében, és remélem, hogy tudtunk ezzel is segíteni azért a Szeged és Szeged környéki hallgatóknak.
0: Jó dudorgás, sose rossz. Most akkor remélem, sok hallgató megnézte, hogy mi van a fülénél.
1: Biztos vagyok.
0: Mert elvileg azért elő-elő fordult ilyen. Sziasztok, jó reggelt, egy SMS, akár én leszek a szerencsés játékos ma, akár nem. Köszönöm nektek az elmúlt éveket, és a legjobbakat kívánom nektek a jövőre nézve, és megkaptuk a beugró választ is Istvántól. Nagyon szépen köszönjük a
1: köszönjük szépen
0: szavakat.
1: Így van.
0: Egy ölelés neked is. Ivo Maxnek meg egy, hát egy ölelés, így virtuálisan. Every Time I Cry, ezzel folytatjuk most itt a Rádió 88-ban.

0: 9:29 van, ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk neked is, a Café 88 utolsó pillanatait hallod. Ebben az órában még ez a műsor tart. Holnap reggel 6 órától pedig már Gedzó meg a Dani érkezik a reggeli ébresztéshez egészen 9 óráig. Rengeteg szuper üzenetet kaptunk eddig, és tényleg hálásak vagyunk ezekért. Fantasztikusan cukik vagytok, aranyosok vagytok, mindenkit egyesülve megölelnénk. Viszont most egy hallgatónak szeretnénk kedvezni. Nem is bízom benne, hogy játék végén ez így lesz, ugyanis már is kezdik az Ország Szeged fiúlány megméretetést.
1: Jön Szeged leggyorsabb fejtörőjátéka!
2: Ország Szeged fiú lány.
1: A mai játékosunk
0: Linda. Jó reggelt! Szia Linda! Hello!
3: Sziasztok.
0: Szia Linda! Jó választ kaptunk a beugró kérdésre, tőled is hozzánk kapcsolódó volt, és így szólt.
4: Melyik év, melyik hónapjában kezdtük el közösen az adást Marcival? 2023. szeptemberében vagy 1940. februárjában?
3: Hát 2023. szeptember.
4: Erről van szó.
0: Honnan
4: tudtad a helyes választ? Minden Szegedivel együtt. Pörög a betűkérig a háttérben. Az utolsó etapban Marcival vagy Rolival szeretnél megküzdeni?
3: Marcival.
4: Ez az. Játékmester leszek akkor.
0: A ketten nem tudunk játszani egyszerre?
4: Na tehet azt is. Jó, akkor kategóriánként mondjuk a helyes válaszokat. Mit szólsz hozzá? Megnyerti mind a kettőnket a mai játékban.
0: Mind a ketten játszunk, jó? Mondjuk mind a ketten a helyesnek vélt választ, és te bármelyiket mondtad azon kívül, akár még újat is mondtad, meg is mondtad, amit
4: szóltam. Szabad a gazda most.
0: Bármit lehet csinálni. Tiéd a mogyi csomag és a Rádió 88 meglepetése, vagy ha tiéd lesz, de szinte biztos, hogy ez így is alakul, úgyhogy gatyát fölkötni, már is kezdjük a játékot.
1: 3, 2, 1. Fight!
4: Nos, kérem szépen.
0: Ország. Zanzibár,
4: így van.
0: Mert Z betű lett amúgy. Ezt nem mondtuk.
3: Igen, Z.
0: Z.
3: Zambia.
4: Erről van szó. Szegedi közterület, Zászló utca.
0: Pont ezt akartam mondani. Te jössz. Oké, okay, fiú név. Zoli.
3: Okay.
0: Nagyon jó. Lány név.
4: Marci?
0: Te jössz.
4: Mivel?
0: Passz. Zitát hallottuk, ez pont jó. És a kedvenc szavad, ami ezzel kezdődik, Z-vel. Te jössz. Nyomjad. Zene. Ugye azt mondtad?
4: Zene is a zebra. A zebrát mondta. A zebrát. Ős, Juve Drucker vagy Linda, nincs mit tagadni ezen az
0: egészen. A zebra. Na hát matematikailag jók voltunk, ugye ez 5/4, de igazából 5/5.
3: A zeneiskola egyébként

0: hangja, a Water Under the Bridge. Itt a 88-an, 9 óra 38 perc van, jó reggelt kívánok neked is. A Café 88 utolsó pillanatai, az érkeztünk el, de még programokkal készültünk számodra.
1: Na kérem szépen, én a hétfőt mondom, bemondtam, hogy a szerdát mondom, de mégiscsak a hétfőre térnék rá. Tehát a Klub 88-ban este 8 és 10 között Peter Lohner, míg 10 és 11 között DJ Robinra lehet támaszkodni. A Szentgeri Fórumon fél 8-tól a Grosics Akadémia a Color City Kazinc Barcikát fogadja majd, illetve a Belvárosi Moziban például játsszák majd a Mohács a Világok Harca című történetet, illetve be lehet ülni a Cinema Citybe is, a Kiválasztottak című filmre 3 alkalommal is.
0: Kedden pedig vár ránk szintúgy a Klub 88 itt az Éterben, este 7 órától érkezik DJ Corvin majd, és 9 órától pedig a házigazda Büte Zsolti DJ Robin művész néven a lemezjátszók mögött. Vár ránk természetesen kedden is néhány klimatizált moziterem, mind a belvárosiban, mind pedig a Cinema Cityben remek filmekkel randizni. Jó szórakozást!
2: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
5: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
5: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
10: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
11: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
12: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kávé 88.
0: 9.42 a pontos idő, és ahogy anno a műsort indítottuk a mai reggel alkalmával, amikor 5 óra 58 magasságában. Hát ugyanazt tudom mondani ezekben a pillanatokban is. Gyomorgörcs és egy fantasztikus nagy érzelem, meg hullámvasút, meg mindenhez hasonló sztori, ami a mai naphoz is bőven hozzá tehető, és hát nagyon szépen köszönjük az elmúlt közös 3 évet. A Café 88 szépen lassan kicsekkol.
1: Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. Röviden szeretnék tényleg csak így összefoglalni néhány dolgot. Egyfelől nagyon hálás vagyok a Rádió 88-nak, az egész csapatnak, mindenkinek, aki annó bizalmat szavazott nekem, mindenki, aki közrejátszott ebben, hogy én itt lehettem ebben, és ezt a fantasztikus utazást végigvihettem a Marci oldalán. Nagyon hálás vagyok a szegedi és Szeged környéki hallgatóknak, hogy bizalmat szavaztak nekem, támogattak az elején, amikor nagyon nehéz volt, és engedje meg mindenki, csak egy gondolat erejéig megemlítsem azt, hogy az én drága szerelmemnek mennyire hálás vagyok ezért az egészért. A második gyermekünk születésénél, ahogy a Marciéknál is, ugye, a csajok vitték otthon az egész melót a gyerekekkel, vitték őket óvodába, a nagyobbikat, a kisebbiket pelenkázták, folyamatosan ott voltak mellettünk, és látták azt, hogy mennyi munkát pakolunk ebbe az egészbe, vele szívünk belső bugyrából, és ott voltak mellettünk, úgyhogy szerelmem, nagyon szépen köszönöm, hálás vagyok, és végezetül, de nem utolsó sorban, annak az ember vagyok az egyik leghálásabb, akit velem szemben, Marci, aki támogattál, aki segítettél, aki néha olyan szituációk elé állítottál, amikben meg kellett, hogy feleljen az ember, és ettől én épültem emberként, és rádiósként pláne, úgyhogy elkezdtem sorolni szépen az érveket, az indokokat, hogy mi miatt vagyok neked nagyon hálás, és képzeld el, 24-nél álltam meg, de azért, mert már nagyon elfáradtam a végén, úgyhogy egy másodperc türelmet adj nekem, mert szeretnék valamit behozni neked.
0: Ne őrülj meg, hát ez őrület az egész. Ez a mai nap, ez tele van meglepetésekkel. Hát kemény dió ez az elmúlt jó pár év. Te megjött a 24-es. Jaj, de jó az egész!
13: Hát, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen. De ez azért, azt tudja róla, hogy ez közösen való elfogyasztást igényel.
1: Mert erre gondoltam.
0: Én ismerek olyat, aki elment pecázni egy ilyen, rajta ült, és addig megitt az összes, hogy magoló kiitta, és aztán nem tudok már hova ülni, de ezt közösen kell elfogyasztani. Ez 24, ez adventi kalenderőnek is betér.
1: És lehetett volna még sorolni egyébként 300-ig azt, hogy mennyire állás vagyok. Nagyon megtisztelő volt egy ilyen rutinos rádiós oldalán, és az, hogy bemerted vállalni azt, hogy viszonylag tapasztalatlanul beültél velem a reggeli adásba, és utána szépen engem kineveltél gyakorlatilag. Ez kár tagadni, ezt te voltál egyébként. Ez, úgyhogy én nagyon hálás vagyok tényleg még egyszer mindenkinek, és köszönöm ezt a 3 évet, meghatározó volt az életemben.
0: Én pedig köszönöm szépen az együtt töltött éveket veled, Csongival is, akit van még mindig a stúdióban, és polaroid fotóval örökítette meg hármunk közös etapját. Gyönyörűen néz ki a kép, mostanra már ki is tisztult ennek a fotónak a minősége. Hát ez is egy örök emlék lesz, meg az elmúlt itt töltött jó pár évnek, ez érészemről 14 év adásban töltött idő után. Én most egyre mikrofon előtt nem leszek, aztán meglátjuk, hogy majd a jövő mit hoz. De nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg pozitív töltést, amit kaptunk mi is, és Roli, persze neked is, mert ez egy fantasztikusan jó utazás volt, és hát bízunk benne, hogy a hallgatók számára is ez lejött az elmúlt években. Ami viszont most következik, az szintén nagyon-nagyon jó lesz. Engedd meg, Dávid, hogy még előtte a holnap reggel promóját indítsam, ugyanis 6 és 9 óra között érkezik holnaptól Gedzó meg a Dani, Gedzó meg a Szabó Dani egész pontosan, és ők lesznek majd az ébresztésnek a nagymesterei. Őket is fogadjátok óriási szeretettel. És a Dávidot is, aki a Hello Szegeddel már is gurítja tovább a napot.
14: Sziasztok! Azért adjunk egy vidám évet is itt az egész lezárásának. A végére azért csak megtanultatok felöltözködni reggelre, és nagyon szép, gratulálok!
0: Bizony,
1: nagyon állás.
0: Itt járt Csüli Robi nálunk, az OTP-ben Pix Szeged sajtófőnöke, és meglepett minket egy névre szóló Pix Szeged mezzel, és hát emiatt is hát tele van a szívünk tényleg, meg a rengeteg üzenet miatt is. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk mindenkinek mindenért. Csak így tovább, csak a Rádió 88, és folytassátok ezt a fantasztikus rádiónak a hallgatását. Mi kicsekkolunk, ez volt a Café 88, Rolival
1: és Marcival. Szeretjük a rádiót is, és a Napfényvárosát. Szevasztok, sziasztok.
0: Kis kece, ez a mi nagy keceink ma reggelre. Szevasztok mindenkinek, kitartásra.

0: Lavin hozta meg a lendületet a délelőttünkbe itt a Rádió 88. A Hello Szeged indul el a következő órákban. Készültem rengeteg nyereménnyel, sok játékkal és kiváló szegedi kedvencekkel, na meg arról se feledkezzünk meg, hogy persze a jól megszokott módon a következő órában köszöntjük majd a születésnaposokat is itt a 88-ban. Az időjárás előrejelzésre rápillantva azért érdemes részleteket kiemelni, például azt, hogy sárga figyelmeztetést adta ki zivatarra és hőségre egyszerre, tehát az esernyő esőkabát sem maradjon otthon biztos, ami biztos, és 35 fokos maximumra kell ma készülni, ezzel kecsegtet már az időjárás.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
0: Néhány szóban az egészségünkért. A Kabai Patika szakemberei szerint a hűvösebb őszi hónapok beköszöntével fokozottan felmerül bennünk az igény, hogy megóvjuk magunkat és családtagjainkat a betegségektől, és hogy milyen módon tudjuk ezt megtenni. Az immunrendszerünket kell erősítenünk, amire számos lehetőség áll a rendelkezésünkre. Nagyobb eséllyel kerüljük el a betegségeket, ha a védelmi vonalunk, vagyis az immunrendszerünk erős, ezért sokat tehetünk, ha változatos, vitaminokban gazdag az étrendünk, figyelünk az ajánlott napi folyadékbevitelre, rendszeresen sportolunk és jól kezeljük a stresszt. Kiemelten fontos emellett a higiénia, ezen belül is például az alapos kézmosás. Védőoltásokkal is hatékonyan lehet emellett védekezni bizonyos betegségek ellen. Jó egészséget kívánunk mi is és a szakemberek is.
1: Támogatta a V-Stream Visier Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Bekerült a Szegedi Pince Színház előadása az E-Színház Fesztivál programjába. A szeptember 18 és 27-e között esedékes online seregszemlén a független és a kőszínházi szféra legkiemelkedőbb alkotásai láthatók. A fesztivál zárásaként szakmai zsűri díjazza a kiemelkedő teljesítményeket, de a közönség is megválaszthatja a kedvencét. Kancsár Orsolya, a Pince Színház igazgatója, hatalmas elismerésnek tartja, hogy beválogatták a produkciójukat a fesztiválra.
4: Tényleg olyan nagy színházak között versenyzünk, mint az Őrkény Színház, Radnóti, Katona, Stúdiókád, Geek Színház, de igazából engem már a díjak nem is érdekelnek, mert az, hogy bejutottunk ide ezek közé, az előadások közé, az már egy nagyon nagy dolog.
3: Meglógott a házi őrizetből, ruhát lopott és még kábítószert is fogyasztott egy szegedi fiatal. A férfi múlt csütörtökön olyan időszakban jelent meg egy üzletben és lopott ruhákat, amikor eleve el sem hagyhatta volna a lakását. Még aznap éjjel levágta a nyomkövetőjét és kukába dobta, hogy a rendőrök ne akadjanak a nyomára. Azonban nem jutott messzire, másnap ismét a rendőrség vendég szeretetét élvezte, ahol kiderült, hogy kábítószert is fogyasztott. Tette nem maradt büntetlenül, letartóztatták. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a lakiteleken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat. És végül Guinness rekorder lett egy 16 éves szamár az Egyesült Államokban. A Guinness World Records augusztus 27-én mutatta be Henket, aki a pennsylvániai Munchie-ban él gazdájával, Jennifer G-vel. Az augusztus 7-i hivatalos mérésen 43,5 cm-es rekordértéket jegyeztek fel, ezzel Henk lett az élő szamarak leghosszabb fülének új rekordere. A fülei körülbelül 3,3 cm-rel hosszabbak az előző csúcstartó Hope füleinél, és még egy szabályos tekebábúnál is hosszabbak. Henk képével pólók is készültek, ami talán a legkedvesebb módja annak, hogy egy világrekorder szamár valóban sztárnak érezhesse magát. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al, bármit láttál, várjuk a híreket. 0630-299-88-88, itt csörgetheted is a stúdiót, de SMS-t is írhatsz természetesen a jól megszokott módon. Arra viszont figyelni kell, nem szokhattuk meg, hogy mától változott a forgalmi rend a 43-as főút Makai úti szakaszával, párhuzamos szervízúton. A kamaratöltési úti csomóponttól Szőreg irányába a lehajtón a műszaki szaküzletig egy irányú a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul mindkét irányban közlekedhetnek. A Szilléri sugárúton pedig még mindig ott az aszfalt felmarás, illetve dolgoznak a város több pontján, Újszegeden és a Bérkert utcán, illetve a Derkovics fasoron is figyelni kell még, de egyébként a Sándorfalvi úton kifelé is óvatosan azért. Bármit láttál, várjuk az infókat. Jó utat kívánok!
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autósiskolája.
0: Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat, az Osonáruház születésnapi tortája is oda kerül majd valakihez, és hozok sok szegedi kedvencet a Melóhoz. Itt van Dua Lipa és a Don't Start Now, a munkaidő közben elsőként itt a Hello Szegedben. Szép napot, én Bürgés Dávid vagyok.

Ez volt a J-Ho! Itt a 88 és a Hello Szeged. A nyárból pedig már túl sok nem marad, de azért ezeket a pillanatokat is feltöltjük szuper jó energiával. No meg majd ezen a hétvégén a nyárzáró dalok hétvégéjét is megtartjuk. Hozzuk azokat a zenéket, amelyek még egyszer igazán jó nyári életérzést adnak és felidézik a 2026-os nyár legszebb pillanatait. Pénteken délután startolunk majd ezzel, egészen vasárnap estig várunk egy ilyen remek összeállítással. És hát, hogyha van dal, ami a nyár érzését elhozza, akkor az talán a most érkező is. Van Buren érkezik, a trance egyik legnagyobb neve, de ezt kevesen tudják róla, hogy ha nem a zenét választotta volna, akkor ma valószínűleg ügyvédként dolgozna. Jogi diplomát szerzett, sőt a szakdolgozatát is szerzői jogból írta, mielőtt végleg a DJ pult mellett kötött ki. A This Is What It Feels Like érkezik, ami pont egy olyan dala lett, amivel a trance világából kilépve a rádió közönségét is meghódította. A kanadai Trevor Goodrey-nekével készült felvétel Angliában a 6. helyig jutott, és még Grammy jelölést is hozott egyébként neki. Na hát utazunk most 2013-ban itt a Rádió 88-ban, és azt a bizonyos nyári életérzést elhozza ez a kellemes dala is, a This Is What It Feels Like szól, most a Hello Szegedben. Jó munkát kívánok!

Szólt Abigail, itt a Rádió 88, a Ramadár szólt az énekesnőtől, aki a Megasztárból indulva szépen építette az útját az elmúlt években, és saját zenei is meghódították a lejátszási listákat és a streaming platformokat. Nemrégiben Accenttel dolgozott együtt, a Sugar Daddy című zenéje nemzetközi hódító útra is elindult, nemrégiben pedig bejelentkezett az énekesnő Instagramon, és a Lotfőbegivel közös fotót posztolta meg, hát a hírt is megosztották, hogy készülőben egy közös dal, hát reméljük, hogy azt is hamarosan köszönhetjük a szegedi kedvencek között. Nem sokára a születésnaposokat köszöntjük, az Osan Áruház születésnapi tortája is oda kerül valakihez. Most pedig Ray Dalton folytatja. Itt a Do It Again a szegedi kedvencek közül.

0: A Nickelback zenéje szólt itt a 88-ban, ez volt a Have You Remind Me a Hello Szegedben. Nem sokára a szuper jó dalokkal folytatjuk, itt lesz majd például Tom Boxer és a More Than My Love azonnal a szegedi kedvencek közül. Ebből egyelőre egy kis részlet. 88. Illetve elutazunk majd a 90-es évek végére is Shania Twain nagyszerű zenéjével. Ezek a Man, I Feel Like a Woman, és a következőkben.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Köszöntjük már is a születésnaposokat. A vonalunk túlvégén Ildikó van itt velünk, ha jól tudom. Szia!
2: Szia, igen, igen.
0: Nagyon szuper, hogy elértelek, Ildikó. Hát nem titok, nem elmítás, azért csörögtem, mert ma van a nagy nap, legalábbis számodra egészen biztosan. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok az egész csapatunk nevében.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hát nem csak én, mert egy üzenetet is kaptunk, igazán korán reggeli ébredésnek köszönhetően, tehát érdemes ma jól megdicsérni a tagokat, illetve az SMS elkövetőit. Meg ezt veled, így hangzik. Sziasztok, Ildikó ma ünnepli a születésnapját, nagyon sok boldog szülinapot kívánunk neki. Sugornője Bettina, Jani, Marci és Zsombi, és természetesen Dönci és Póli és Pásztor. Nagyon sokan gondoltak rád.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát kik ők, ismerősök, barátok, rokonok, gondolom.
2: És sugornőm, igen, a férjemnek a húga és családja.
0: A mindenit. Hát akkor nagyon jó, hogy ilyen közel álltok egymáshoz. Jár nekik egy hatalmas pacsi és öledés majd mindenképpen. No meg! A nyereményből is, mert hogy az Osonáruhás csokis keksz tortáját is oda tudom adni.
2: Ó, nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Hallom az őszinte meglepődöttséget a hangodban. Ez... Ó!
2: Igen.
0: Jó, van, örülök, hogy sikerült meglepni. Mivel telik majd a mai napod egyébként?
2: Munkával.
0: Jó, hát akkor...
2: Ma kezdtem szabadság után, úgyhogy a legjobb.
0: Hát sikerült ezt jól időzíteni, azért valljunk be.
2: Igen.
0: Jó, van, hát akkor tudd le azért minél hamarabb, ne érjen olyan sok váratlan feladat, mint ahogy általában szabadság után szokta az embert érni, én azt kívánom. No, meg azt, hogy akkor ünnepeljetek majd egy jót, még egyszer boldog születésnapot, minden infót küldünk majd.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én is, hogy beszéltünk. Szia!
2: Sziasztok!
0: És nagyon boldog születésnapot kívánunk még Mihály Szandrának, Pataki Edinának, Kántor Gabriellának és Fésűs Annának is. Gila Gabriella, Erdei Gabriella és Hegyi Balázs is ma ünnepelnek, ahogy Leinzinger, Enikő, Tóth Lili, Zsombor is ma ünnepel, Bárkányi Péternek is jár a Happy Birthday, Isten éltesse Szabó Brigittát, Gányi Milánt, Szőke Katit, Juhász Mihályt, Iványi László Jánost, illetve Lázár Zsombort is köszöntötték ma. Nagyon boldog születésnapot kíván a 88 mindenkinek.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: Ma 19.30-tól a Szent Gellért fórumban jön a Szeged Család Grosics Akadémia Color City Kazinc Barcika SC összecsapás. Lehet szurkolni a hazaiaknak. Illetve beindítjuk ma is az estét, este 8 órától Klub 88 Peter Loner játsza majd a legjobb dallamokat, 10 órától pedig a műsor házigazdája Robin lép a lemezjátszók mögé. A belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében a Kutyacsillagkép 20.30-tól nézhető, a Csőke József teremben a Meghívás ugyancsak 20.30-tól, illetve 20.15-től a Balázs Béla teremben a Pókember vadonatúj nap csekkolható le. A Cinema Cityben az Oak Street vége, egy jó dínos film, ami megnézhető több időpontban, de itt van a Mancsőrjárat, akár a legapróbbaknak is programgyanánt. Jó szórakozást kívánunk!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
3: Dani.
4: Kedzó.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy.

0: Üre együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
4: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
6: Hello Szeged! Passzold a véred! Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
7: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
4: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
4: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental Nemzetközi Karrier oldalán jobs.continental.com.
4: Ez reklám volt.

0: Még a fesztivál utózöngőjeként egy jó Carson Komodal, ez volt az Én még sohasem a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. A következő órában játszunk, kettő nyereményt is fel tudok ajánlani. Páros mozi egy lehet a tiéd a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrázza páros meghívása is elvihető tőlünk. 0630-299-8888, ide küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét jelentkezésként, hogy a következő órában tudjunk együtt játszani az igaz hamis I Love Szeged játékon. Ránéztem arra is, hogy szeptember első pár napjában hogy alakul az időjárásunk. 30 fokokat mérhetünk majd napközben, eső nem valószínű, ma viszont ki van adva a sárga figyelmeztetés zivatarra és hőségre, 35 fokot lehet mérni Szegeden.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Yeah, hold up, check this out.
3: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Felújították a meglévő járdát Baktóban a Bikató környékén. A következő ütemben ott folytatják majd a járda kiépítését, ahol jelenleg még nincs megfelelő gyalogos szakasz. A tervek szerint ezzel tovább javulhat a környéken élők mindennapi közlekedése. Szénási Róbert önkormányzati képviselő elmondta, a következő komolyabb lépés az út kiszélesítése lesz annak érdekében, hogy az ott élők két sávban tudják használni az érintett útszakaszt.
1: Említettem, hogy egy nagy fejlesztés fog megvalósulni, mégpedig három ütemben. Először a meglévő járdát teljesen felújítjuk, majd utána a járdának a folytatását, ami most jelenleg nincsen kiépítve, ez kerül tervezésre és kiépítésre, a csatornán át egy kis fahíddal, és utána a legnagyobb része ennek a fejlesztésnek, a útnak a szélesítése lesz majd, ami hogy két sávban tudják majd használni az itt lakók.
0: Olyan jól halad a szegedi vízmű a Kávária sugárút és a Jósika utca csomópontjában, hogy szeptember 1-től a Kávária sugárút városból kivezető sávja újra megnyílik a forgalom előtt, ideiglenes helyreállítás mellett. A vízvezeték rekonstrukció a Jósika utcában tovább folytatódik. A következő ütemben a Jósika utcának a Gogol utca és Kávária sugárút közötti szakaszán zajlik a kivitelezés, majd a munkálatok a Kávária sugárút és a Gyert János utca közötti szakaszon folytatódnak. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana, teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter Nagy Kanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és a gyermekeket egyaránt szolgálják. És kisebb káosz alakult ki a BTS chicagói koncertjén, amikor egy rajongó megpróbált átjutni a biztonsági kordonon, és a színpad felé indult. A BTS éppen a Fire című slágerét adta elő látványos fények és pirotechnika kíséretében, amikor egy koncertlátogatót a közönség soraiból a biztonsági kordonon átugorva kaptak lencse végre. A rajongói felvételek alapján a biztonsági személyzet szinte azonnal reagált, odaléptek hozzá, visszahúzták a kordon mögé, majd kitessékelték a koncert területéről. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
2: Vigyázzunk egymásra útközben is, jó hírekkel érkeztem. Jól haladnak a vízvezeték rekonstrukciós munkálatokkal a Jósika utcában, az iskola kezdése így újra megnyílik a Kálvária sugárút lezárt szakasza. Ez azért tényleg nagy segítség a környéken autózóknak, pláne majd a holnapi naptól kezdve. Illetve arra érdemes lesz figyelni, hogy mától elindult a forgalmi rendváltozás, a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton kell figyelni a megváltozott forgalmi rendre. Nem megszokásból közlekedjünk, ha van friss híred, info. De várjuk azt a 0630 299 88 88 hívható, illetve SMS-t is írhatsz. Köszönöm és jó utat!
3: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Ebben az órában is veled a 88, az I Love Szegedi játékunk is hoz majd kettő nyereményt, illetve izgalmakat mára is, és a szegedi kedvencek a mai munkaidőt is kísérik. David Guetta és Sia nyitják ezt a 60 percünket. Szóval a Titanium, az egyik első a közös munkáik közül. 8-ban.

Tame Impala zenéje. A Dracula Jenny remixének köszönhetően kapott ismét szárnyra, ez volt a 88-ban most hallható, itt a Hello Szegedben pedig nem sokára játszunk, érkezik az I Love Szeged játékpáros mozi egyért a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásaért, hogyha ringbe szállnál, akkor érdemes elküldeni a teljes neved, illetve a rádió szlogenét SMS-ben a 0632998888-ra, és a legendes páros holnap reggel pedig visszatér, indul új reggeli műsorunk, Gedzó meg a Dani, vagyis Gedzó meg Szabó Dani várnak majd szeptember 1-től, reggel 6 és 9 óra között számíthatsz majd nagyon sok vidámságra, és hát nagyon sok mindenre legyen ez a holnapi nap meglepetése és titka. Egyébként is tartogat számunkra azért sok titkos mikentyűt a szeptember 1-e, ahogy az szokott is lenni, hát azért óvatosan készítsük fel magunkat, már ma érdemes volt ugye a szakemberek szerint egyel hamarabb felébredni, ha nem jött össze, akkor pedig inkább feküdjünk le hamarabb, az a biztos. Azaria pedig igazán jól felébresztette a szín csapat

0: Kelemen kabátban és a Végtelen itt a Rádió 88-ban, és elmondhatod a véleményed akár erről a darról is a Rádió 88 mobil alkalmazásában, illetve a weboldalunkon is folyamatosan várjuk a lájkokat és a diszlájkokat a szegedi kedvencekre. Na meg itt van a Rádió 88 online zenei tesztje is a Rádió 88.hu per zene oldalra ellátogatva. Ismét egy 20-as zenei listában mondhatod el a véleményed a dalokra, ráadásul páros belépőt is nyerhetsz a Budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát érdemes ide ellátogatni és kitölteni a tesztet. Mindjárt egy újabb szegedi kedvenc Miley Cyrus-tal érkezik, az End of the World bekészítve. Előtte pedig jön az I Love Szeged játékunk hallgatónkkal.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Niki van itt velem a vonalban, üdvözöllek a játékban. Szia, szia!
3: Hello, szia!
0: Mivel telt eddig a nap?
3: Hát tulajdonképpen készülök a munkára, nem csak elkezdek.
0: Na, jól van, akkor délutános műszak vár rád ezek szerint. Hát azt kívánom, hogy előtte azért húz be még tőlünk kettő nyereményt. Igaz, hamisról van szó, már mondom is az állításokat. Az első így hangzik, a Kossuth-Lajos sugárút és a Rókusi körút egy körforgalomban találkoznak. A második állításunk pedig így hangzik, a Szegedi Tudományegyetemnek több városrészen is vannak épületei. A harmadik állítás pedig ez, hogy a Szegedi Vadaspark a Széchenyi téren található. Melyik a hamis szerinted?
3: A harmadik állítás.
0: Bizonyám, egészen jazzi egyszerűséggel sikerült is ezt behúzni, és a nyereményeinket is, kettő nyeremény a tiéd, vagyis páros mozi egy a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Gratula, hát ez simán ment.
3: Szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Nagyon szívesen. Na hát akkor nem is húzom tovább az idődet, jó készülődést a melóra még így a nyár utolsó napjára. Kívánom, hogy hamar végez és könnyű legyen a meló, az infokat a nyereményekről pedig küldjük majd, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm. Köszi, szép napot nektek.
0: Nincs mit. Szia, szia.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88. Az életünk része.

0: Eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az élet

0: The Kid Laro és a Without You itt a Rádió 88-ban. Már is hozok néhány program lehetőséget, illetve a szegedi kedvencek is velünk a folytatásban. Mindjárt az Imagine Dragons dalával gurul tovább a műsor. Érkezik majd a Believer a srácoktól a 88-ban. 88. A múltba is visszatekintünk, a 80-as évek végéről egy jó Whitney Houston-dal is érkezik majd. Ez lesz az I Wanna Dance With Somebody az infók után. Ma este is várunk, beindítjuk az estét, a Klub 88 8 órától Peter Loner mixével vár majd, 10 órától pedig DJ Robin lép a pult mögé. Már 19.30-tól elindul a Szent Gellért fórumban a Szeged Család, Grosics Akadémia, Color City, Kazinc Barcika, SC összecsapás, illetve mozizhatunk is, a Belváros mozi nagy termében este a Kutya Csillagkép nézhető, a Cinema Cityben pedig az Oak Street vége, de a Sivatag fia vagy éppen a Kiválasztottak is megnézhető. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss májókerlencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
4: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca egy szám alatt.
5: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt vagy mindenki kedvencét, a világbajnok Girosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Bruno Mars hozta a lendületet, ez volt a Mary You a Rádió 88-ban. A következő napok időjárása, hát mondanám azt, hogy egy kicsit hősziesebbre fordul, de azért 30 fok felett jár majd a hőmérőinknek a higanyszála a továbbiakban is. Holnap-holnap után 30-31 fokot lehet mérni a városban, mára pedig kiadták a sárga figyelmeztetést zivatarra és hőségre egyaránt. Nagy kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár, 35-36 fokkal Szegeden, illetve a csapadék valószínűsége sem kizárt, az egész ország területén tehát ki van a sárga figyelmeztetés adva. Itt 88-ban jönnek a friss hírek, infók, és a következő órában én is várlak, a nap legbenőbb dalával is, illetve nem sokára Bobby Rexa és a New Religion is felcsendül.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
3: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Örkény István egyik klasszikusával, a Kulcskeresőkkel indul az új évad a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában. Az október 9-től látható produkcióban láthatja először a szegedi közönség a társulathoz frissen csatlakozott Szabó Mártát. Vendégművészként csatlakozik a csapathoz Ádám Kornélis, Gábor Zalán. Barnák László főigazgató szerint fontos, hogy ne csak a kortárs magyar ősbemutatók kerüljenek színpadra, hanem az olyan örökérvényű klasszikusok, mint Örkény művei.
5: Örkény darabjai már évtizedekkel korábban írottak, a mai napig azért őrzik meg az aktualitásukat, mert olyan dolgokat fogalmaznak meg, amik szíven ütik azt, aki látja ezeket a szituációkat. De az elmúlt 8 év során Tóték és a Macskajáték után most a Kulcskeresők került terítékre.
4: Arányaiban visszaesett a véradók száma a nyár utolsó hetében Csongrád-Csanád vármegyében. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete szerint néhány intézeti véradásnapon és kitelepült véradáson ugyan magasabb volt a részvétel, de a csökkenést ezek nem tudták ellensúlyozni. Augusztus 24-e és 30-a között 530 önkéntes véradóra számítottak, de csak 381-en nyújtották karjukat. A szervezet továbbra is azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és megteheti, szakítson időt egy véradásra az iskola kezdés időszakában is. Lemondott Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. A Telexnek azt mondta, hogy hosszasan mérlegelte a döntést, végül arra jutott, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. És végül kamionok, hangos zene és táncoló emberek. 20 év után ismét lesz Budapest parádé 2027. augusztusában. A tervek szerint körülbelül 30 kamion fog felvonulni az Andrássy út, Hősök tere és Oktogon közötti szakaszán körbe-körbe délután 2 és este 10 óra között. A teljesség igénye nélkül várhatók techno, trance, drum and bass, house, dub kamionok, valamint szeretnének lehetőséget biztosítani külsős kamion indítására is. A szervezés még a kezdeti stádium, de már várják az önkéntesek és a zenészek jelentkezését. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Vigyázzunk egymásra útközben is, balesetmentes közlekedést a 88-al. Mától változott a forgalmi rend a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton. A Kamaratöltési úti csomóponttól Szőreg irányába a lehajtón a műszaki szaküzletig egyirányú a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul közlekedhetnek mindkét irányban. Az utána következő szakasz pedig a 178-as szemnél található főúti útcsatlakozásig Zsák utca a belváros felé két irányú forgalommal. Érdemes erre figyelni tehát, illetve arra is, hogy dolgoznak még emellett is a városban, jó néhány helyen, Újszegeden, a Bérkert utcán, illetve a Derkovics fasoron kell figyelni. Hát itt még egy jó pár hétig eltartanak a munkálatok, illetve a városban, a Gyöngyök utcában és a Jósika utcában is megy még a meló. Ez utóbbi helyen viszont jó hír, hogy az iskola kezdést már a munkálatok nélkül várhatjuk holnap. Jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: szállítom a szegedi kedvenceket az ebédidőben és a munkaidő közben, a továbbiakban is nem sokára a nap legmenőbb dalát is játszom, egy újdonság mutatkozik be a műsorban hamarosan, most pedig itt van Bibi Rex a rendkívül szuper újra a gondolása Fritz Insomniájából, ez a New Religion. 8-8.

0: Ez a 88, már is a nap legmenőbb dalát pörgettem. Kygo ezúttal magával együtt három olyan előadót hozott össze egy dalban, akiket teljesen más miatt ismerhetünk. A dalamos elektronikus zenével világsztárrá vált népszerű producer, vagyis Kygo mellett Griffin a klasszikus zenei hátteréből érkező producerként színesíti a most érkező dalt, Kelly pedig azzal a mély azonnal felismerhető hangjával lett az egyik legismertebb amerikai R&B pop énekes, amit most is hallgatunk. A Say My Love-ban, ami februárban jelent meg, de azóta sem engedték el. Készült belőle akusztikus változat, és még a népszerű DJ páros Medjúzáik remixa is azóta pörgeti jobban a dalt. Érkezik az újdonság, Say My Love a szegedi kedvencek közül.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás drágai butik optik támogatás.

Ross Stewart és a DNC közösre pörgette a napunkat, ez volt a Do You Think I'm Sexy a Rádió 88-ban, és hogyha szeretnéd, hogy a számodra kedvező dalokkal tud eltölteni a munkaidőd a 88-at hallgatva, akkor érdemes kihasználni a Rádió 88 online zenei tesztjét, radio88.hu/zene az oldal, ahova ellátogatva ismételten csak egy 20-as zenei listáról mondhatod el a véleményedet, éppen mondjuk egy Kelemen Kabát bandarról, vagy az FLM nemrégiben az elmúlt években megjelent újdonságáról, de Méringer Marci egy zenéjéről is kifejtheted a véleményed, csak hogy a magyarokon végigmenjünk, de itt van egy jó Alex Warren-dal, vagy éppen Ariana Grande egyik legújabbja. Várjuk a szavazatokat egytől 4-es skálán a radio88.hu/zene oldalon, és ezen a héten is a teszt kitöltői között kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Látogass el ide és mondd el a véleményed, ezért mi nagyon hálásak vagyunk. Mindjárt érkezik Madonna és a dal, ami felkapottá vált az elmúlt években, akár mondjuk egy új Marvel film kapcsán, de magától is szárnyra kelt a zenés táncos alkalmazásban. A TikTokon a Like a Prayer, mindjárt a 80-as évek végéről szól a dal, előtte pedig Rácz Gergő és Orsova Irene jönnek, ez a Mostantól.

Itt a 88, és itt volt önünk Madonnától is egy nagy klasszikus, a Like a Prayer szólt a Rádió 88-ban. Hozok sok dalt a folytatásra is, velünk lesz majd nem sokára Alex Warren például egy zenével, szóval majd az Ordinary a 88-ban.

0: következő zenei blokkunkban egy igazán élettel teli dal, elméleje a Lilitől is érkezik majd a You Bring Me Joy. Előtte néhány hasznos tudnivaló, majd pedig folytatjuk ezekkel a remek dalokkal a Rádió 88-ban.
1: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A Rögpalota környéke, a Dugonis tér és Szeged belvárosának központi része évek óta a város egyik legkeresettebb ingatlan piaci területe a szakemberek szerint. A kiváló elhelyezkedés, a történelmi belvárosi környezet, valamint a közeli szolgáltatások és kulturális intézmények miatt sokan keresnek itt lakást, saját célra is befektetésként egyaránt. A környék népszerűsége hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok értéke hosszú távon is stabil tudjon maradni, miközben a korlátozott kínálat miatt a négyzetméter árak jellemzően meghaladják a szegedi átlagot.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
0: Ma 19.30-tól a Szent Gellért Fórumban jön a Szeged Család Grosics Akadémia Color City Kazinc Barcika SC összecsapás. Lehet szurkolni a hazaiaknak. Illetve beindítjuk ma is az estét, este 8 órától Klub 88 Peter Lohner játsza majd a legjobb dallamokat. 10 órától pedig a műsor házigazdája Robin lép a lemez játszók mögé. A belvárosi mozi Zsigmond Vilmos termében a Kutyacsillagkép 20.30-tól nézhető, a Csőke József teremben a Meghívás ugyancsak 20.30-tól, illetve 20.15-től a Balázs Béla teremben a Pókember vadonatúj nap csekkolható le. A Cinema Cityben az Oak Street vége, egy jó dínos film, ami megnézhető több időpontban, de itt van a Mancsőrjárat, akár a legapróbbaknak is programgyanánt. Jó szórakozást kívánunk!
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
6: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
8: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
7: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
9: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügyek kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
10: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
11: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
12: Heti lapszámunkból.
13: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
7: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezon végi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 8 van 8.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az élet.

0: Rádió 88 online zenei tesztjeinek egy kiemelt szereplője ez volt, Emile Lili zenéje, You Bring Me Joy szólt itt a Rádió 88-ban, és még ma is elmondhatod a véleményed a Rádió 88 zeneiről, éppen egy 20-as kigyűjtésről a Rádió 88.hu per zene oldalon. Nagy köszönet, hogyha ellátogatsz ide, nyerhetsz is egyébként egy budapesti belépőt még hozzá a 101 Hang Special Depeche Mode Tribute koncertre. Rádió 88.hu per zene az oldal elérhetőség. Az időjárás annyira nem szomorodik be, mint mondjuk az iskola kezdés ezt indokolná. 30-31 fokot mérhetünk majd még holnap is a fényvárosában, ma pedig ki van adva a sárga figyelmeztetés zivatarra és hőségre, 35-36 fok mérhető.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
4: Dani!
5: Kedzó!
4: Szerinted ezek átgondolták ezt?
5: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
5: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: mondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat holnaptól lehet átvenni az ifjúsági házban.
1: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a partfürdőn, úgyhogy most mindenki bont. A műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igénybevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
0: Több mint 30 saját szervezésű bérletes hangverseny mellett zenés, színházi előadásokon és több különleges produkcióban is hallhatja a közönség a Szeged szimfonikus zenekart az új évadban. Gyüdi Sándor igazgató elmondta, az évadban számos alkalmi hangversenyen is fellépnek, Szeged mellett a többi közt Budapesten, Békés Csabán, Kecskeméten. A saját bérlet sorozatai mellett a zenekar a tanévben mintegy 3000 diák előtt játsza majd a Lázár Ervin programban a megújult Muzsikálj velünk című előadást. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro véradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A véradást retrózene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épphogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A retro véradás helyszíneiről és pontos nyitvatartásáról az ovs.hu/retro oldalon lehet tájékozódni. És végül megjelent a Scarface meets Frankie Pulitzer, amelyen Tom Hardy saját rap alter egója, Frankie Pulitzer néven rappel az underground hip-hop egyik kollektívájával. A 15 számos nagyjából 47 perces album augusztus 28-án jelent meg. A lemezen több ismert előadó is feltűnik, köztük Busta Rhymes, Method Man és Kendra Morris. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al, bármit láttál, tapasztaltál a Szegedi-Szeged környéki utakon, várjuk a jelentésed a 0630 299 88 88-ason, de a Messengeren keresztül is üzenhetsz a rádiónak. Munkálatokat végeznek a Derkovics fosoron és a Bérkert utcában, de a Szilléri Sugár úton is van egy aszfalt felmarás, amire nem jó nagy tempóval megérkezni. Erre is figyelj mindenképpen, illetve a Kálbájra Sugár út csomópontjai felszabadulnak. Holnap iskola kezdésre a hírek szerint, csak hogy egy jó infóval zárjuk, jó?
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Ebben az órában hozok egy munkamentő tippet, ami már a szeptemberi iskola kezdésre, no meg a nagyobb munkakezdésre fókuszálva hoz majd néhány tanácsot, és jönnek a szegedi kedvencek, Pink dalával indítjuk ezt az órát. Ez a Never Gonna Not Dance Again, itt a 88-ban.

0: Rádió 88 van. Van.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged,

A népszerű szegedi banda, akik a színen is szuper jó zenéltek, ez volt az Imago Munditól a Káosz itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Holnap pedig már megújult reggeli műsorunkkal találkozhatsz. Gezu meg a Dani, vagyis Gezu és Szabó Dani lesznek a fedélzeten minden hétköznap reggel 6 és 9 óra között, utána pedig majd 9-től a Hello Szeged jelentkezik, és a megszokott módon a játékokkal a születésnapos köszöntés ellen is várlak majd azaz követő 4 órában természetesen, tehát holnaptól, ahogy a szeptember is hoz új lendületet az életünkbe, a 88-ban is megjön ez az új lendület, ahogy most Tiesto és Nivemex is hozzák ezt itt a Dmara, most a szegedi kedvencek közül. Ez a Dmara.

Will.i.am, Britney Spears és a Scream and Shout a Rádió 88-ban. Nem sokára hozok egy munkamentő tippet, ami már a szeptemberi iskola kezdésre ad néhány tippet és tanácsot. Előtte pedig itt van még Szigala is, például az Easy Love is pörgeti azonnal tovább a napot, előtte pedig még Szolér ragadja meg a mikrofont. A népszerű magyar énekesnő Szigeti Zsófi, aki idén új izgalmak előtt áll, az X-Faktor zsűri székébe pattant be, és néhány adás kivágást és előzetest megnézve, hát azért a mentortársai ellátták néhány szivatásra, de természetesen a komoly részét véve a műsornak, igen, komolyan veszi a mentor feladatot az énekesnő, akinek nagy szegedi kedvence a most érkező, ez a Megtalálom most.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

0: Itt a Rádió 88, hoztam már is egy munkamentő tippet.
1: Munkamentő tippek, hogy ma is jobban bírd.
2: Most a Rádió 88-ban.
0: Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szerint a nyári későbbi lefekvésről érdemes fokozatosan visszaállni az iskolai rendre. Azt javasolják, hogy a lefekvést és a kelést naponta körülbelül 15 perccel hozzuk mindössze előrébb, így kellemesebb lesz az átállás. Ez nem csak a gyermekeknek jó, hanem a szülőknek is, akiknek szeptemberben hirtelen sokkal több a reggeli teendőjük. Szóval az első héten ne akarjunk mindent tökéletesen csinálni, készítsük elő este a táskát, a ruhát, a reggelit, és amit lehet, azt készítsük elő. Reggel pedig már csak végig.

0: barátom Picasso, a magyarok és a festő legenda kiállítása. Egy szelet teátrum, a kortárs színészportrék pedig szeptember 16-áig nézhető meg, de itt van a Vár Múzeumban is az Utazz a múltba, vagyis Szeged története, ahogy még nem láttad, hogyha hét elején is szeretnénk valahol feltöltődni és kikapcsolódni, ez pedig jó opció lehet, akár a mozi is, a belvárosi mozi nagy termében. Holnap a Kutyacsillagkép nézhető 20:30-tól eredeti hanggal, ahogy eredeti hanggal a Csőke József teremben a meghívás is ugyanebben az időpontban lesz majd, illetve a Balázs Béla teremben a Pókember vadonatúj nap nézhető, a Cinema Cityben ezek mellett pedig itt van a Tel és a Csodalámpa, a Kiválasztottak vagy az új dínos film, az Oak Street vége is nézhető. Ezek voltak a holnapi programok, jó szórakozást!
1: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Special Tribute koncertre.
1: Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello Szeged, passzold a véred. Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívül belül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Én már a búcsúzom, ennyi volt a Hello Szeged. Holnap 9-től találkozhatunk, akkor onnantól kezdve már a jól megszokott rendben. Ma is köszönöm a figyelmet, az elmúlt 4 órában a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, most jön Csabi és a Lottika Mixer.

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelték, bulizni a belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
4: Szeged.
0: Rádió 88.

0: Ez volt a Clean Bandit Topic és a Drive című dal az előző percekben itt a 88-ban, ahol már is tartol a Lottika Mixer. Hozok mindjárt útinformációkat, több helyen mérik a közlekedők sebességét, és természetesen rengeteg jósággal készülünk a mai napon is. Időjárás tekintetében 35°C most a jellemző. Némi felhő ugyan van, néha Szegeden, de hát ettől függetlenül. Hát, hogy is mondjam, hatásosan búcsúzik a nyár, augusztus 31-e. Maradjunk annyiba, éjszaka is 20°C környékére mérséklődik csupán a hőmérséklet, hogy jön első, majd látjuk, némi hidegfronti hatásokán ez előfordulhat a hajnali vagy az éjszakai időszakban, bárcsak úgy lenne. Itt a 88-ban pedig mindjárt jönnek a kedvencek. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba!
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
3: Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden, vagyis csak a jövő hét elejére fejezhetik be a munkálatokat. A tömegközlekedés forgalmi rendje helyre tud állni, viszont az aszfaltozás és a gyalogos sziget kiépítése a Kárász utcai zebránál még nem készült el. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező Stravaco Kft. Nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának. A beruházás csúszása miatt kötbért kell majd fizetniük.
4: Csúszások voltak a belső határidőkben, volt olyan megépült rész, amit vissza kellett bontani. Minden szerződésünkben, ami határidős, ott, ha a kivitelező neki felróhatókban nem tudja befejezni a munkát, akkor kötbérrel kell neki számolni, és ez fog sajnos megtörténni.
3: Szeptember 1-től a BYD-ig közlekedik a 90H-s munkásjárat Szegeden. A Lugas utcából reggel 7 óra 5 perckor, délután pedig 16 óra 15 perckor induló busz a Rheinmetall helyett már a BYD az 5-ös főút megállójáig viszi az utasokat. A járat meghosszabbítását az autógyár növekvő dolgozói létszáma és az elkészült 5-ös út is indokolta. Tömegesen pusztulhatnak el a méhek az aszály miatt. A napraforgó virágzásának végével gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország nagy részén. A hazai méhállomány 80%-a már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut virágporhoz. Mindez azt jelenti, hogy jövő tavaszra jelentős méh családveszteség várható. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület segítséget kér Bóna Szabolcs minisztertől. Azt kérik, hogy az ellenőrzéseknél vegyék figyelembe a rendkívüli helyzetet, és a támogatásokat is minél korábban fizessék ki. És egy angol kutatás szerint az idősebb generációk fogyasztják a legtöbb alkoholt. A kutatás arra jutott, hogy a 40-es éveikben járók lehetnek az utolsó olyan generáció, amely rendszeresen túllépi a heti ajánlott alkoholfogyasztási határt. A fiatalabb generációk jóval ritkábban és kisebb mennyiségben isznak, mint az idősebb korosztályok. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: Robitól kaptuk a jelzést, hogy a Kastélykertnél sebességellenőrzéssel lehet találkozni, de nem csak ott, 55-ösön a vasúti átjáró környékén is mérik a közlekedők sebességét. A Dorozsmai útról is jött hasonló információ, bár pontosan nem lett megjelölve, hogy hol van. A mérési pont Balástyán, az 5-ös főút átvezető szakaszán, illetve Hódmezővásárhelyen, a Szántókovács János utcán a Víztoronynál szintén sebességellenőrzéssel lehet találkozni. Az 5-ösön pedig Kecskemét térségében történt baleset, Kecskemét után nem sok. Ha esetleg arra jársz, akkor ott érdemes lassulással számolni. Ha útinformációd van, akkor pedig jól jön a segítség. 0632998888 a számunk. Mindjárt 2 óra, ez pedig azt jelenti, hogy indul a Lottika Mixer itt a 88-ban. Rengeteg kiváló szegedi kedvenccel, néhány izgalmas szegedi témával. Major Lazer és DJ Snake közösével kezdünk. Ez a Lénon az úriembertől, aki a hétvégén a szegedi ifjúsági napokon is ott volt. A mikrofonnál pedig Szeri Csaba, üdvözöllek!

0: Az Iron Mafia volt egy álmommal a Rádió 88-ban, hát akár egyébként az ő dalukkal és velük is föl lehet idézni a szegedi ifjúsági napokat, lehetett a csapattal találkozni az elmúlt héten Szegeden a Tisza partján. A Rádió 88.hu per zene oldalon pedig 20 dal részlettel találkozhatsz, van ott Kelemen Kabátban dal, a The Police Everywhere You Take című dalát is elővettük egy részlet elejéig, de akár egyébként Katy Perry dal, a Cool and the Gang egy kiváló nótája, hát mondom ezt én, aztán majd persze értékeld, vagy a Blaha Louisiana és az Aha Take On Me-je is ott van a listán. Utóbbi szerintem jól fog szerepelni, de hát nem vagyok én proféta, viszont a Rádió 88.hu per zene oldalon tényleg van 20 dal részlet. Ezekbe belehallgatsz és tudod őket egy 4-es skálán értékelni. Kérlek, ha van időd és energiád rá, tedd meg, ráadásul a keddestig megteszed, akkor ott leszel a sorsoláson. Egy újabb páros belépőt sorsolunk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Ez elvihető, megnyerhető és csupán tényleg az a 3-4-5 perc, amit rááldozol ezen zenei teszt kitöltésére, és fontos visszajelzést kapunk, hogy mennyiek életünk dalai. Sok olyan dal szerepel egyébként a Rádió 88 kínálatában, az előbbi Natasha Bedingfield nóta is ilyen, ami kiváló értékelést kapott. Tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy a mostani 20-asból kik szerepelnek majd a legjobban. Tehát Rádió 88.hu per zene. Itt találod a listát, és egy gyors kitörtést kérünk tőled. Köszönjük, Taylor Swift pedig jön újdonságával, a Toy Story 5. részének dalával. I knew it, I knew you.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
2: Taylor Swift. I knew it, I knew you. I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bottom of the
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.

0: A nyár minden pillanatához van egy szegedi kedvencünk.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira és a Hips Don't Lie a Rádió 88-ban. Szól a Lottika Mixer, köszi, hogy itt vagy, és ma is együtt rádiózunk. A Szegedi Vízmű ZRT vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez ugye a Jusika utcában, a Gogol utca és a Gyertyámos utca közötti szakaszon. A munkálatok első üteme még ugye augusztus elején kezdődött meg, a Kálvária sugárút és a Jusika utca csomópontjának átépítésével. JPI úgy tűnik, hogy holnapra a Kálvária sugárút városból kifezető sávja már helyreáll. A Jusika utcában még folytatódnak a munkálatok, de jól halad ez a munkafolyamat is. Persze némi kavarodásra azért a szeptember elsője majd okot ad, hat a szegedi közlekedésben, biztos sokkal többen leszünk úton, de hozok majd néhány hasznos tippet és tanácsot egyébként ennek kapcsán is itt a 88-ban. Szeptember elsője pedig itt a 88-ban is hoz némi változást. Holnap vadi új reggeli műsorral 6-tól 9 óráig a Gedzó meg a Danival várunk. Gedzó és Szabó Dani térnek vissza a Rádió 88 mikrofonjai mögé. Ráadásul ezzel együtt a Hello Szeged, a Lottika Mixer, a Lucky Let's Go és a Klub 88 is egy órával hamarabb kezdődik majd. Most viszont Harry Styles a főszerep, újdonságával az American Girls-szel érkezik.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
2: Harry Styles, American Girls.
1: Fresh music all day. Rádió 88, Szeged, Kedzó.

0: Shawn Mendest és a Treat You Better című dalt hallgattuk, amelynek egyébként a címzettje annak ide még Cabela Cabello volt, egy másik sráccal járt, Shawn Mendest pedig írt egy dalt, hogy de jó volna, hogyha inkább belejárna. Hát ez akkor bejött neki. Amúgy, hogy állsz a fütyörészéssel, mert hogy ő, már Shawn Mendes, nagyon szeretett fütyülni. De tényleg, ilyen dalokat, meg mindenfélét 11 néhány éves korában, és voltak ebből problémák az iskolában, mert nem annyira hagyta abba, talán egyébként különféle beírásokat is kapott. Aztán hát a sors furcsa fintora oldotta meg a problémát, mert hogy fogszabályzót kapott, és így aztán fütyülni nem tudott, ezért a hangszálait meg a gitárját kezdte el használni. Milyen jól jártunk egyébként mi ezzel, mert hogy így aztán komoly világslágerek születtek tőle. Itt a 88-ban pedig hazai slágerek is bizony vannak egymás hegyén hátán, jön mindjárt az FLM, a ráncok a szemem alattal.
1: Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt.
0: Na meg persze más stílusra is lehet számítani, szól a Hősök és a Maradok Benn egyből a hirdetői tippek után. Ha a hétfői Klub 88, akkor Peter Lohner. Este 8 órától lehet a mai napon rá számítani, aztán 10 órától majd DJ Robin veszi át a stafétát. A Szent Gellért fórumban a mérkőzés, a Szeged Csanád Grosics Akadémia a Kazincz Barcikával csap majd össze. 19.30-kor kezdődik ez a találka. A belvárosi moziban pedig este a Kutya Csillagképet vetítik az egyik teremben, a másikban Olivia Wilde rendezésében Seth Rogen főszereplésével a Meghívás. Egyébként Olivia Wilde is fölbukkan ebben a filmben, illetve Pókember lengedezik New Yorkban, és a Punisher, azaz a büntető karakter is fölbukkan a vadonatúj napba. A Cinema Cityben este elszabadulnak a dinók, az Oak Street végében lehet ennek a nyomára akadni, a délutánban pedig animációs filmek, így például a Mancsőrjárat, a Dino film is a kínálat.

0: Minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu. Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
1: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
2: Heti lapszámunkból.
3: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
4: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezd le lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
0: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
1: Ez reklám volt.

0: Ez volt az If I Lose Myself, Alessio és a One Republic közöse itt a 88-ban. Szól a Lottika Mixer, és bizony így lesz az a következő 60 perceset abban is. A délutánra azt ígérték, hogy némi hidegfronti hatás érvényesül, hát ebből még egyébként nyilván a meleget érezzük inkább, de azért van az országnak olyan csücske és része, ahol már záporok, zivatarok kialakultak. Hát mi nyilván ennek azért jó eséllyel híján leszünk, de befelhősödik majd este fölöttünk az ég, 20 Celsiusok alá mondjuk nem igazán hűl a levegő, hogy éjszaka vagy a hajnali időszakban hullik-e némi csapadék, majd meglátjuk, ami biztos, hogy holnap azért picit fölfrissülhet a levegő, 30 Celsiusoknál többet nem ígérnek.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
5: A Szegedi Dómban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok. A rendezvényen Kisrigó László püspök is részt vett. Ezzel egyúttal másfél évtizedes fennállásukat is ünnepelték, aminek történetét három kötetben ki is adták. Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója elmondta, Szegeden 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait velük ebben a tanévben.
6: Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói a mi fiataljaink, és emellett pedig itt a szakkollégiumnak a belső képzésében vesznek részt. 2011-ben jött létre a roma szakkollégiumi hálózat, így idén lehetőség volt arra is, hogy egy picit számba vegyük az elmúlt másfél évtizednek a munkáját, sikereit.
5: Helyiek fogtak össze a fák megmentéséért Kiskundorozsmán. A szárazság miatt önkéntesek járják a parkokat és tereket, és rendszeresen locsolják a kiszáradással küzdő fákat. A kezdeményezéshez több helyi közösség és szervezet is csatlakozott. A szervezők szerint most minden segítség számít, mint fogalmaztak, ami az embernek apróság, egy kiszáradt fának akár a túlélést is jelentheti. Nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Az idei év első hazai nyugat-nílusi lázas betege a fertőzést megelőzően nem járt külföldön. Magyarországon 2024 nyarán regisztrálták az első nyugat-nílusi lázas megbetegedéseket, amikor Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyében, illetve Budapesten lettek rosszul főleg idős emberek. És megvan, kialakítja Tupac Shakurt a Snoop Dogg életrajzi filmben. A rappert Cameron Jones a Pánik című sorozat színésze játsza. Snoop Doggot az Outer Banks sztárja Jonathan Davis alakítja. A két rapper a Death Row Recordsnál dolgozott együtt, és több közös dalt is készítettek. A Snoop című életrajzi film várhatóan 2027 augusztusában kerül a mozikba. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: Szeged és a környék útjai jól járhatóak, bár a Kastélykertnél a 47-esen volt, Trafipax, illetve az 5-ösön Balástjánál a sebességhatárok betartására érdemes lehet odafigyelni. Holnap pedig ne feledd, szeptember 1-e kezdődik a ramozuli, már azt gondolom a reggeli időszakban iskolák, óvodák környékén. Nem árt majd igazán figyelmesnek lenni.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
0: A Lottika Mixerben pedig semmiképpen nincs megállás itt a 88-ban. Újabb szegedi kedvencek jönnek, mindjárt Szia és Kylie Minogue a Dance Alone-nal, előtte viszont Olivia Rodrigo, már szól a Drop Dead, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba. Üdvözöllek, és köszi szépen, hogy együtt rádiózunk a mai napon is.

Rihanna és az Umbrella, hát de jó volna, nem, hogyha szükségünk volna egy kis esernyőre, de nem igazán ígérnek csapadékot az előrejelzések. Jó, hát lehet, hogy itt most az éjszakában valami hullik, de jelentős mennyiségű esőre sajnos nincs kilátás. Viszont holnap egy hónapváltásra, meg hát egyféle fajta módon az ősz elstartolására van esély. Nyugi időjárásban még azért 30 Celsiusok lesz, még hogyha picit szelesebb is lesz az időjárásunk, ugyanakkor mégiscsak valóban szeptember elseje lesz. Ez azért mindenképpen hozni mi változást, akár közlekedésben és a logisztikában. Forgalmi dugókra mindenképpen lehet számítani iskolák, óvodák környékén, nagyobb lesz a forgalom, megérkeznek az egyetemisták, sőt, valószínűleg már itt is vannak, de bizony beindul ilyen téren is a Ramazudi, az SKT és a Volánbusz járatai is majd az iskolai menetrend szerint közlekednek, és nyilván az iskolák környékén a parkolás sem biztos, hogy olyan túlságosan egyszerű lesz, valamint a rendőrség és a polgárőrség is Szegeden és a környéken is fokozottan figyelni fogja majd az zebrákat, az iskolák környékét, tartsuk be az éppen szükséges szabályokat, valamint egyébként lehet, hogy jó tipp lehet, hogyha a holnap reggeli rohanáshoz már előre elkészítjük, amit lehet, a ruhákat kikészítjük, a táskát befakoljuk, és a 10 órait összeállítjuk a gyermeknek. Ezzel lehet, hogy egy picit lehet az idővel spórolni a reggelbe, hiszen a fiataloknak is vissza kell majd rázódnia, és amikor hazaérnek, akkor a kicsiket se felejtsük meg megkérdezni arról, hogy milyen volt az óvodában, milyen volt az iskolában, hogy telt az első nap. Itt a 88-ban a folytatás Ritonnal és Orville Hardens-szel telik, egy átdolgozás jön tőlük, Turn Me On!

0: amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.
2: Hiába

0: A Glass Animals és a Heat Waves, ami egyébként hát lehet, hogy kisfia volt, hogy nem készült el, legalábbis Dave Bailey, a csapat frontembere, meg mindenese, agykutatónak tanult. Egyébként diplomája is van ebből, csak aztán mégis a zene felé vette az irányt. És érdekesség lehet a Heat Waves kapcsán, hogy van egy olyan legenda, ami hát úgy tűnik, hogy igaz, többször is nyilatkozták a srácok, főleg egyébként Dave, hogy amikor a dalt írta, nagyjából egy óra alatt elkészült vele, egy londoni stúdió komplexumba, egy pincehelyiségbe huppant be megírni ezt a dalt nagyon fárasztó nap végén, és amikor végzett ezzel a 60 perces feladattal, akkor vette észre, hogy valaki ott van a sarokba és valamint dolgozik. Állítólag Johnny Depp volt az. Úgyhogy a dal születésénél ő is bábáskodott. Itt a 88-ban pedig már is csekkoljuk, hogy mire lehet holnap számítani. Szeptember 1-jét hozza majd a holnapi nap, az Egonok és az Egyedek névnaposok lesznek, és tulajdonképpen az iskolák és az óvodák környékén is beindul a ramazuli. A szegedi közlekedésben is úgy hiszem, hogy sokkal nagyobb forgalomra lehet számítani, talán egyébként igaz lehet ez a főútvonalakra is, a munkába menés szempontjából is, hát talán a nyári szünetek és a pihenések, a szabadságok véget érnek, érdemes ezzel számolni. A holnapi napon némi szélfújásra számíthatunk, ugyanakkor 30 Celsiusok még lesz, úgyhogy az időjárásunk azért még abszolút, de megőrzi nyárias jellegét. Szeptember 1-én pedig vadi új műsorra is lehet számítani a 88-ban. Jön a Gedzó meg a Dani, Gedzóval és Szabó Danival 6 órától 9 óráig, tehát egy vadonatúj reggeli műsor a holnapban, itt a 88-ban, de a Hello Szeged, a Lottika Mixer, a Lucky Let's Go és a Klub 88 is egy órával hamarabb kezdődik majd.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod

0: 88-ban. Katy Perry dal egyébként a Rádió 88 zenei tesztjében található. A Legendary Lovers című dal az, amit egyébként megversenyeztetünk, hogy valódi szegedi kedvence. A Rádió 88.hu per zene oldalon találsz minden további részletet. A kitöltők között szerdán pedig egy páros belépőt sorsolunk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Itt a 88-ban pedig hozunk már is néhány programötletet. Ébredj holnap is a 88-al, 6 órától vadiúj reggeli műsorunkkal a Gedzó meg a Danival várunk. Gedzó és Szabó Dani térnek vissza a 88 mikrofonjához, de akár holnap este is ajánlom majd magunkat. 19 órakor rajtul ugye a Klub 88, DJ Corbin lesz 2 óra hosszán keresztül a lemezlejátszók mögött. Véradás is lesz holnap a Vérellátó Központban Szegeden 7 és 14 óra között, Szentesen pedig a Vérellátó osztályon délelőtt 8 és 12 óra között tudod nyújtani a karod. Viszont ha a mai nap esetleg filmes kínálatát is megemlítjük, akkor lehet számítani az Odüsszeit Jára, még a Cinema Cityben az esti időpontban, de ott vetítik a Pókember a vadonatúj napot, vagy a nyolclábú követőket is. Emellett Szegeden a belvárosi moziban az esti időszakban a Kutyacsillagkép, a Meghívás és a Pókember vadonatúj nap lesz ott a vászlon. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Stüssi Vadászétterem és Illés Hotel.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban.
10: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
11: Rádió 88, az életünk része.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Megért

0: telefonszámon.
1: Jövőre veled ugyanitt. Vásd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
3: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
5: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
6: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvénytervezés, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
7: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
8: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuperárakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
9: Már a vacsorán jár az eszed. Rendelj a Luckyból!

0: www.luckypizzeria.hu.
1: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Lottika Mixer már is odaért a végéhez. Hát elröppent ez a 2x60 perc, most jön 4x60 perc Bálint K. Gergővel és a Lucky Let's Go-val. A mai napon még 16 órás kezdéssel, de Gergő már itt van velünk. Hello Gergő, mivel készülsz a mai napon, az utolsó augusztusi napon?
4: Hello Csabi, szép délutánt kívánok, jó zenék jönnek majd a sebeink nyalogatásához, nem csak azért, mert nagyon intenzív volt a múlt hét második fele, de hát tényleg kicsit így az ember talán már mindenféle orvosi tüneteket produkál kétségbeesésében, hogy a nyárnak vége. Azért nagyon ne csükkedjünk, és amire utaltál is, hogy a Lucky Let's Go egyébként holnaptól majd délután 3-tól szól már, sőt, én egész jövő héten itt leszek már délután 1-től, utána pedig a nemes feladat majd a tiét, hogy a délutánokon játszd Szeged kedvenc zenét, de akkor most hozom én a dalokat a hazamenetel mellé, és kívánok kellemes délutánt.
3: Köszi, hogy jöttél, jó műsort kívánok a hallgatóknak, jó hallgatózást, Szeri Csaba pedig búcsúzik, köszi, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, további jó rádiózást, viszhall!

0: a Rádió 88-ban már a Lucky Let's Go kísér, és a helyzet az, hogy sárga figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat zivatarra. Érkeznek is egyébként nyugat felől azok a felhők, amik hozhatnak még majd váratlan meglepetést az esti órákban. Legyen kéznél azért az ernyő. Holnap ennek megfelelően enyhébb napra számíthatunk majd 30 fokos csúcsértékkel, a reggeli órákban még több felhővel és szorványosan záporral, zivatarral, még a természet is siratja ezt az iskola kezdést. Addig pedig itt a Lucky Let's Go-ban jönnek a vidám dalok a hírek után. Jax Jones és a Where Did You Go vár.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola Szín Fesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat holnaptól lehet átvenni az IH-ban.
3: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a Partfürdőn, úgyhogy most mindenki bont, a műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igénybevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
2: Számos szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Csongrád-Csanádban. A megye 5 pontján csaptak fel a lángok szombaton a rendkívül száraz aljnövényzetben. Szegedről, Múrahalomról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek lakossági bejelentések, összesen 11. A gyors tűzoltói beavatkozásoknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át nagyobb területekre. Sérülés nem történt. Rövidesen bejelentik a tanítást segítő dolgozók béremelésének ütemezését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a nevelést és oktatást segítő több tízezer dolgozó bére jelenleg megalázóan alacsony, ezért fokozatos bérfelzárkóztatásra van szükség. Azt mondta, hogy akár 15-25%-os emelést is adnának, de csak fenntartható költségvetés mellett. A kormányfő szerint nem egyszeri béremelésben, hanem kiszámítható életpályában kell gondolkodni. És először lép fel az MVM Dómban a Halott Pénz december 29-én. A zenekar játszott már a Puskás Arénában, 3-szor a Budapest Arénában és 14-szer a Budapest Parkban, de az MVM eddig kimaradt nekik. A Halott Pénz idén Európa turnéval, fesztivál fellépésekkel és teltházas koncertekkel zárja az évet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: Fennakadással találkozhatnak a közlekedők az M43-ason a szegedi pihenőhely környékén. Ha éppen arra jársz és többet láttál, oszd meg velünk a részleteket. A hívószámunk 06 32 99 88 88. Ide jöhet az SMS-ed is, és egy kis türelem is elkél az Algyői útra már, ha a városba befelé tartanál, és számíthatunk a Belvárosi híd, Szegedi híd főjénél is egyre élénkebb forgalomra. Jó utat ma délutánra is a Lucky Let's Go-t hallgatva!
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: A napsütötte vidám hangulatot most akkor gyors pótoljuk is zenékkel. Jax Jones, ahogy ígértem, a Where Did You Go-val, utána pedig Tóth Andi is, a nyára kacsint vissza zenéjében, itt a 88-ban.

0: nehéz a Train zenéiben hibát találni. Itt volt most a Hey Soul Sister, ezzel ismertük meg a formációt úgy igazán 2009-ben. Újabb dalokat lehet értékelni most is Serényen az online zenei tesztünkön a www.radio88.hu/zeneoldalon. Ráadásul a 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre nyerhet majd szerda reggel. Egyik hallgatónk, aki értékelte ismét a dalokat az elmúlt egy hét során, 2 belépőjegyet Budapestre. Addig azonban Szeged a fókuszban, az 502-es elkerülőn volt korábban egy picit élénkebb forgalom, amire viszont számoljunk, hogy az Algyai úton befelé és a Kossuth-Lajos-Sugár út belvárosi részén is sűrűbb forgalom fogadja a közlekedőket. Ha távolabb autóznál, az 5-ös főúton 2 személygépjármű ütközött Kecskemét térségében, a 80-as kilométernél csak félpályán lehet haladni.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Mayből hangját hallottuk most. Mindenki döntse el maga, hogy a hangiadottságaira vagy például arra a legirigyebb, Mayből tekintetében, hogy még csak 30 esztendős, hát de gyönyörű időszak az az ember életében, a fene egye meg. Itt a Lucky Let's Go Szeged kedvenc zenével, és csak úgy füttyöt hányunk majd azért arra, hogy szalad az idő. Florida-val egyébként már is szól a Whistle, addig pedig a belváros közlekedéséről jó tudni, hogy több helyen dolgoznak. Például a Vitéz utcán is jutnak most munkálatok, a Szent Ferenc utcán pedig komolyabb korlátozások vannak, mint gondolnánk, így például az Apáca utcánál, de a Pálfi utcánál is behajtani tilossal találkozhatunk. A táblázás pedig nem mindenütt egyértelmű, úgyhogy figyelmesen vezessünk így a délutáni csúcsban. Legyünk tekintettel arra, hogy a rakpartot is egyre többen választják, így a feljutás ott a Belvedernél hosszabb ideig tarthat, és forgalmas a Kálvária sugárút eleje is. Floridáé most a terep!
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Ne törj a vihar a szárnyat.
1: Egészen friss élményekkel vagyunk a halott pénzzel kapcsolatban. Tőlük szólt a gyerekek itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, és már a hírekben is hallhattad, hogy meghirdették évzáró koncertjüket. Egyébként nagyon vagány volt a videós bejelentés, mert konkrétan a koncertnek otthont adó épület tetejéről jelentkeztek be, és hát amikor ugye az M5-ről átérünk, felérünk a Nagy Budapestre, akkor mindjárt találkozunk ezzel az őrült nagy hodállyal. Ez azért bátorságra val, hogy ezt így bevállalták. Na meg látványos is volt, amit most itt Szegeden látunk a közlekedésben, hogy több az autó most már a Somogyi utcán is, bizony összegyűltünk szép számban a Huszár Mátyás rakparton is, de számítsunk több autóra a Petőfi Sándor sugárút elején, és most már a József Attila sugárút mindkét irányban forgalmasabb ott a vége, a körtöltés környékén. A Summer's Back-kel pedig mindjárt jön most egy olyan gondolat, ami holnap már nagyon aktuális lesz majd. Jazz Glynn és Alok közöse vár most itt a 88-ban.
2: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.

0: Ez a Lucky Let's Go itt a 88-ban. Ezután a nagyon süti dal után pedig nézzünk néhány süti programot. A Kazincz Barcika ellenlép ma pályára a Szent Gellért Fórumban, a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Ma tartják tehát a meccset, 19.30-tól szurkolhatunk majd a mieinknek, és számíthatunk emiatt élénkebb forgalomra majd a Szent Gellért Fórum környékén. Aztán az Afrika Hét foglalkozásokat hoz majd holnaptól a Füvészkertben. Az Afrikához kapcsolódó feladatok és programok várják a kicsiket, meg a nagyobbakat is majd, és a hétvégén például már csütörtökön beköszön zenei és gasztro programokkal a 4. szegedi Gin és Rum Gasztro Fesztivál a belvárosban. Jó szórakozást a programokhoz, és reményeim szerint mindjárt Tóth Abigailhez is, aki a Sugar Daddy-ben engedi ki hangját. Nálunk pedig mindjárt a közlekedési információk, a zene előtt és a Lottika Mixer is itt lesz van a délután már egykor.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
1: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvirasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak négy fal, hanem emlékek, történetek, egy életrésze. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
4: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netszörfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
5: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
4: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk.

0: 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Hello Szeged, passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS-e Deák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeges Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
3: Részletek szegesport.hu.
5: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jó utat kívánok, élénkebb a forgalom a Római körúton, az Új hídnál és a József Attila sugárutat is több autó választja most. Új Szegeden a Temesvári körúton indul aztán a torlódás, ami a Szüregi úton teljesedik ki, és kaptunk egy hírt balesetről is a Makai úton, közlekedj ott is óvatosan. Változott a 43-as számú főút mellett egyébként a párhuzamos szervízúton a közlekedés rendje, a Kamaratöltési úti csomóponttól Szüreg irányába a lehajtón, a Műszaki szaküzletig egy irányú most már a szervízút, a kerékpárosok viszont mindkét irányban közlekedhetnek. Az utána érkező szakaszon a 178-as számnál található főúti útcsatlakozásig pedig zsákutcává alakították a belváros felé két irányú forgalommal a Makai út melletti szervízutat. Érdemes figyelni a táblázást, bármelyik szakaszán is közlekednél. Sugar Daddy most ez jön!
7: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart?
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Jazzy party. Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
3: Az életünk része.

0: Itt a Lucky Let's Go a 88-ban. Bálint K. Gergő kíván ma kellemes délutánt, és sok napsütést, majd hát holnapra már leginkább. Egy hideg front ér el ugyanis bennünket, és emiatt záporok, zivatarok tarkítják majd az éjszakát, és alacsonyabb is lesz a hajnali hőmérséklet, 17 fok körül indulunk majd vélhetőleg. Holnap is számíthatunk azonban majd a felhőzet feloszlása után sok napsütésre, és 26-32 fok között alakul majd a hőmérséklet, így érdemesebb lehet majd mihamarabb kiszabadulni a délutáni órákban a jó időbe, bár hozzá kell tenni, hogy helyenként erős nyugati észak-nyugati szél várható majd.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: A HPV a leggyakoribb nemi úton terjedő vírus, amely a szexuálisan aktív nők és férfiak többségét is érinti élete során. A szervezet gyakran magától is legyőzi, olykor azonban komoly következményekhez vezethet a fertőzöttség. Bizonyos törzsei olyan daganatos megbetegedések kialakulásáért felelősek, mint például a méhnyakrák. Fontos tudni, a fertőzöttség nem szégyen, a rendszeres nőgyógyászati szűrés és a védőoltás életet menthet, hiszen segítségükkel időben felismerhető, kezelhető és megelőzhető a baj.
1: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Dani.
4: Kedzo.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
5: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
5: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
6: Már az elkészült iskolában nyithatják holnap az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképző Iskolájának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászáró cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak az iskolában. Erdély Margit főigazgató hozzátette, az eszközbeszerzések már zajlanak, több mint 500 millió forintnyi digitális eszközre, bútorra és műhelyeszközre adtak le rendelést a projektben.
7: Nagyon remélem, hogy az épület felújításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel egy olyan iskolává válik a Kródi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak és jól fogják magukat érezni.
6: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengénlátókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút, londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is baleset veszélyes, mert a nem látók könnyen elteshetnek rajtuk, emellett a gyalogos közlekedésnek kialakított felületnek a színe is más, és egy gyalogos figurát ábrázoló rajz is segíti a tájékozódást, amit a rollerek letakartak. A vakok és gyengénlátók Csongrád-Csanád megyei egyesülete arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket. Elindult a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés a Közhangon. A közhang.hu oldalon elsőként a közmédia küldetéséről mondhatják el véleményüket az érdeklődők. A résztvevők egyebek mellett a közmédia legfontosabb feladatairól és a hírszolgáltatás hitelességéről is állást foglalhatnak. Az oldalon 10 témakörben várják majd a véleményeket. És különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikrek két fényes csillaga alkot látványos együttállást. Másnap, szeptember 8-án újabb különlegesség várja a koránkelőket. A vékony holdsarló alatt a Méhkas csillaghalmaz is feltűnik. Érdemes tehát kétszer is hajnalban az égboltra nézni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Közlekedjünk figyelmesen, valószínűleg nagy felszabadulást hoz majd a város megközelítése tekintetében, amikor az M43-asról ismét le tudunk jönni a Sándorfalvi úti elágazásnál. Erre még ugye várni kell, és ez a 47-es számú főút délutáni forgalmát is befolyásolja. A jó ég tudja, hogy mi lesz majd holnap délután, iskolakezdés címén a közlekedés terén, de hírt adunk majd természetesen a legfontosabb változásokról, esetleges fennakadásokról. Addig pedig számítsunk továbbra is több közlekedőre a Szőregi úton kifelé, a Szabadkai úton, valamint a Rókusi körforgalom előtt a Vásárhelyi Pál utca elején mutatkozik sűrűbb forgalom ma délután.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: A most érkező dalra évről évre úgy tekintek, mint egy kis zenei emlékkönyv a nyár hangulatából, a jó kis forró naplementés pillanatok. Katy Perryig is eljutott korábban már dalkészítés terén. A fáradhatatlan Duke Damont, jön a brit Deep House DJ zenéje.

Olivia Dean könnyed zenéje szólt. Ez pedig a Lucky Let's Go Szeged kedvenc zenéivel. Holnap már délután 3-kor kezdődik majd a Lucky Let's Go, és egészen este 7-ig kísér, de hogyha a holnapi napot nézzük, az is egy fontos változás, hogy 6-tól 9-ig visszaül a reggeli ébresztés székébe majd Gedzó és Szabó Danival közösen. A Gedzó meg a Danival ébresztik majd a város, tehát 6-tól egészen 9-ig. Utána Hello Szeged, és egy órával korábban indul majd a Lottika mixer is az eddig megszokotthoz képest. Ezzel reméljük, hogy sikerül majd azt az érzetet kelteni, hogy úgy a munkaidő is gyorsabban elröppen akár a 88-al. És hogy miért is dobban a szívünk, mely zenékért, azt hiszem, hogy Purple Disco Machine Ozdisszal közösen az elmúlt 2 évben elérték, hogy mindig szívesen hallgatjuk például a Beat of Your Heart-ot is. Most ezt indítom, utána pedig Robbie Williams-szel egészen különleges érzések elevelednek meg. A Phil című dalát hallgatva itt a 88-ban.

Azaria zenéje szólt most. Velünk fesztiválozott idén a Szegedi Ifjúsági Napokon, mármint a színpadon állva, ahol egyébként a helye van, és nagyon izgalmas volt látni azt, hogy már az első sorban is egyébként mennyire vegyes a korosztály. Lehet, hogy azért többen kísérték a gyermekeiket, de látszólag egyébként mindenki élvezte Ázi dalait. Itt volt a Four Moods most a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, és akkor felelevenítve újra és újra ezeket a zenés kalandokat, mindjárt Majka is jön, még Curtisszel ráadásul, korábbi közösük a Füttyös előtt, Lady Gaga-tól, ez most itt a Lucky Let's Go-ban az Abracadabra.

0: Belefütyültek a délutánba. Curtis és Majka itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, holnap meg már nem befütyülés lesz majd, ugye, hanem becsöngetés. Reggel pedig 6 és 9 között majd a Gedzó meg a Daniban többek között a fő téma, az iskola kezdés lesz, és hát a reggelekből ismerős kedves hang Nemes Roli is része lesz majd a műsornak, hiszen járja Szegedet, és utána járunk annak a kérdésnek, hogy vajon milyen nehezek idén a szegedi iskolatáskák. Ezt kérdés mond, egyébként mérjük majd, és hát nem azt mondom, hogy rekordert keresünk, mert azért mégiscsak úgy az igazi az élet a gyermekévek, hogyha nem hátra húzza az embert az iskolatáska, hanem könnyeden szárnyal vele. Már mindjárt a tanítás első napján van ilyen, hát persze. No, ez még azért nem tuti, hogy mindenkinek akkora élmény lesz, de remélem, hogy az Ed Sheeran Justin Bieber közös dal annál inkább. Holnap is játszott velünk az I Love Szeged játékon, én pedig mindjárt játszom ezt a dalt.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
1: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
5: Heti lapszámunkból.
6: Botko László polgármester nyitotta meg hivatalosan a színt. Idén is nyereséges lehet a Szegedi Fesztivál. Szeged segít. Szeptember végéig ismét igényelhető a karácsonyi és a húsvéti csomag. 80 éves lett az ország legrégebbi bábszínháza, a Szegedi Kövér Béla Bábszínház.
1: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Ez egy jól sikerült múlt idézés volt. A 99-es esztendőből szólt a TLC sikere, és nem sokára, hasonló évjáratot kutatva, 2001 szegedi eseményeiből az is kiderül majd itt a Lucky Let's Go-ban, hogy milyen film forgatása kezdődött el napra pontosan ekkor. Itt Alsóvároson is. Nem sokára megosztom veled a részleteket, az időjárással kapcsolatban pedig a jó híreket, hogy azért holnap sem lesz szükség a réteges öltözetre majd délután fele, hiszen a napsütés egyre inkább visszatér majd és 30 fokos csúcsra számíthatunk. Most egy hideg front teszi változékonyabbá az időjárást és hoz például az éjszakai órákban nagy valószínűséggel zivatart a délalföld több pontján is. Hajnalban 18 fokról indulunk majd.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Now, check this out.
2: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden, vagyis csak a jövő hét elejére fejezhetik be a munkálatokat. A tömegközlekedés forgalmi rendje helyre tud állni, viszont az aszfaltozás és a gyalogos sziget kiépítése a Kárász utcai zebránál még nem készült el. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező Stravaco Kft. Nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának. A beruházás csúszása miatt kötbért kell majd fizetniük.
1: Csúszások voltak a belső határidőkben, volt olyan megépült rész, amit vissza kellett bontani. Minden szerződésünkben, ami határidős, ott, ha a kivitelezője neki felróhatókban nem tudja befejezni a munkát, akkor kötbérrel kell neki számolni, és ez fog sajnos megtörténni.
0: Szeptember 1-től a BYD-ig közlekedik a 90H-s munkásjárat Szegeden. A Lugas utcából reggel 7 óra 5 perckor, délután pedig 16 óra 15 perckor induló busz a Rheinmetall helyett már a BYD az 5-ös főút megállójáig viszi az utasokat. A járat meghosszabbítását az autógyár növekvő dolgozói létszáma és az elkészült 5-ös út is indokolta. Tömegesen pusztulhatnak el a méhek az aszály miatt. A napraforgó virágzásának végével gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország nagy részén. A hazai méhállomány 80%-a már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut virágporhoz. Mindez azt jelenti, hogy jövő tavaszra jelentős méhcsaládveszteség várható. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület segítséget kér Bóna Szabolcs minisztertől. Azt kérik, hogy az ellenőrzéseknél vegyék figyelembe a rendkívüli helyzetet, és a támogatásokat is minél korábban fizessék ki. És egy angol kutatás szerint az idősebb generációk fogyasztják a legtöbb alkoholt. A kutatás arra jutott, hogy a 40-es éveikben járók lehetnek az utolsó olyan generáció, amely rendszeresen túllépi a heti ajánlott alkoholfogyasztási határt. A fiatalabb generációk jóval ritkábban és kisebb mennyiségben isznak, mint az idősebb korosztályok. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A most érkező Ray Dalton hangját 100 közül is megismerni szerintem. 16 évesen egy gospel kórusban találta magát, na itt fordult vele nagyot a világ. Eredendően teniszegyzőnek készült, de milyen jól is tette, hogy aztán énekesnek állt a Blood

0: élvezünk minden pillanatot. Pláne így, hogy ez az utolsó nyári délután ebben az évben. Jaj, nekem 2001-ből már is jön egy zene itt a Lucky Let's Go-ban, mellé múltat is idézünk, hiszen nagy filmforgatás zajlott ekkor a városban. A szerelem első vérig és a szerelem második vérig után indult el ugyanis a Szerelem utolsó vérig című film szegedi jeleneteinek forgatása.
1: Nekem nem kell a fű, nekem nem kell a tű.
0: Ismerős ugye a betétdal, hát ekkor ismerte meg az ország király Lindát, és tudtuk meg azt, hogy ha ő elkezdének el, akkor az üvegfeleteket jobb inkább tartani, nehogy kirepedjenek. Egyébként Szilágyi Marian és Beri Ari tért vissza ebben a filmben, és például a Royal szálló előtti jelenetekben újra egymásra találtak, majd pedig a makói Maros parton élesztették fel régi szerelmüket 2001 őszének legelején. Egyébként a Bartók térre is nagyobb figyelem hárult, hiszen kiderült a közgyűlés döntése nyomán, hogy felújítják majd a focipályákat, majd évi 1 millió forint ellenében 15 éven át vállalkozói alapon üzemeltetheti azokat egy KFT, vagyis aki focizni akar a Bartók téren, annak fizetnie kell majd ezen túl. Hát én a focihoz annyira nem értek, de szerintem ilyen sose valósult meg. Ahogy például a tér második felében a korábban elfogadott szabályozási terveknek megfelelően épül

Egy zene, ami 2026 nyara maga. És egyre népszerűbb amúgy a mérvadó zenei listákon, sőt, az érre tört a briteknél és az amerikaiaknál is, ami pedig igazán büszkeség számunkra, hogy a világhírű DJ zenéje nagyban múlt egy Gangó Bernadett nevű spirituális dalszövegekkel foglalkozó művészen, aki a TikTokon tette közzé egyébként a maga Moving to the Sun-ját, és erre figyelt fel az ismert DJ, aki végül Ultranate-val készítette el ezt a verziót, és hát tényleg azóta bejárta az egész világot ez a ritmusos dal. Maradunk most a briteknél, hiszen Harry Styles-i a terep, sokat változott azért a fizimiskája, mióta megismertük őt a tehetségkutatóban, természetesen a One Direction oszlopos tagjaként, na de hát azóta is szárnyal immár a szóló karrierje. Ebből érkezik most a Late Night Talking, utána pedig Despapa is befigyel egy jó mamára,

0: könnyen születnek a zenében barátságok. Ennek volt most remek példája Young Fly és Dash közöse itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. De ott van például az ismert karmester Gustavo Dudamel, akinek koncertjén a nyár folyamán Chris Martin is fellépett Los Angelesben, ahol több Coldplay dalt is előadott, és egy spanyol nyelvű dalt is énekelt. Sőt, Chris Martin azután, hogy véget ért a Coldplay koncertturnéja, például a FIFA VB döntőjének félidei showjában is közreműködött kreatív kurátorként. A legderülátóbb pletykák pedig a jövő évre várják az új nagy Coldplay korszakot elindító albumukat. Hivatalos megerősítés azonban nemigen érkezett még a formációtól. Ami már biztos, hogy kész van és nagyon jól szól, az például a Viva la Vida című zenéjük, és szerintem Gedzó és Dani is készen állnak arra, hogy holnap reggeltől ébresszék majd Szegedet, 6 és 9 között számíthatsz rájuk holnaptól.
1: Dani,
2: Gedzó,
1: szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Cause I will leave the light on.
1: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
2: Nyár, Szeged, Rádió 88, az élet.

0: Kelly Clarkson rendbe rakta a dolgokat. Hogy is szívás az élet, kinélkül, bár ez a szeptember egy is azért felvett kérdéseket. Na de, Szeged kedvenc zenéjűből egy óra múlva már egy remek mix kerekedik, ugyanis két órában Peter Lohner jó voltából, a Klub 88-ban ma sem lesz csönd, utána pedig DJ Robin is itt lesz majd 10-től, és forgatja a jó kis dalokat egy órán keresztül. Én Bálint Kágergő vagyok, előkészületben például Miley Cyrus-szal, Chaperone-nal, vagy Avicii egy zenéjével, a holnapi nap pedig még reggel okozhat meglepetéseket, zivatarok kísérik ugyanis az éjszakát, a 18 fokról pedig majd az egyre kevésbé felhős időben 30 fok is lehet.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88. Az életünk része.
8: A Szegedi Dómban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok. A rendezvényen Kisrigó László püspök is részt vett. Ezzel egyúttal másfél évtizedes fennállásukat is ünnepelték, aminek történetét három kötetben ki is adták. Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója elmondta, Szegeden 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait velük ebben a tanévben.
9: Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói, a mi fiataljaink, és emellett pedig itt a szakkollégiumnak a belső képzésében vesznek részt. 2011-ben jött létre a roma szakkollégiumi hálózat, így idén lehetőség volt arra is, hogy egy picit számba vegyük az elmúlt másfél évtizednek a munkáját, a sikereit.
8: Helyiek fogtak össze a fák megmentéséért Kiskundorozsmán. A szárazság miatt önkéntesek járják a parkokat és tereket, és rendszeresen locsolják a kiszáradással küzdő fákat. A kezdeményezéshez több helyi közösség és szervezet is csatlakozott. A szervezők szerint most minden segítség számít, mint fogalmaztak, ami az embernek apróság, egy kiszáradt fának akár a túlélést is jelentheti. Nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Az idei év első hazai nyugat-nílusi lázas betege a fertőzést megelőzően nem járt külföldön. Magyarországon 2024 nyarán regisztrálták az első nyugat-nílusi lázas megbetegedéseket, amikor Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyében, illetve Budapesten lettek rosszul főleg idős emberek. És megvan, kialakítja Tupac Shakurt a Snoop Dogg életrajzi filmben. A rappert Cameron Jones a Pánik című sorozat színésze játsza. Snoop Doggot az Outer Banks sztárja Jonathan Davis alakítja. A két rapper a Death Row Recordsnál dolgozott együtt, és több közös dalt is készítettek. A Snoop című életrajzi film várhatóan 2027 augusztusában kerül a mozikba. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Egy csomó jó dolog közelében tartunk. Most itt volt nemrég a fesztivál, meg annyi DJ-vel, koncert és buli élménnyel, közben pedig a már emlegetett Klub 88 is nem sokára nyitja kapuit, úgyhogy az Another 54 Ultra most ennek nagyon jó megalapozását hozza.

Miley Cyrus korábbi sikere szólt, aminek azért alapvetően meghatározó a klipje is. Nehéz nem eszünkbe jutni azoknak a képsoroknak, amiket szerintem eleinte megdöbbenve néztünk a zenecsatornákon, hogy mit csinál ez a lány éppen, pont ugye egy bontó kalapácson. Holnap, hogyha a napunkba belefér egyébként, vért is adhatunk majd a Szegedi Vérellátó Központban 7 és 14 óra között, és természetesen pörögnek a filmek, mintha csak a szünidő is örökké tartana, a Mancsőrjárat például a belvárosi moziban megnézhető. 13 óra 15-ös kezdéssel itt 3-tól a Minyonok és Szörnyek is topzódnak majd, a Cinema Cityből pedig hagyajánljam az Insidious, azaz a Köztünk járnak című filmet akár már 4:45-től, 5:30-tól vagy este 7:40-től majd. A terep pedig most Starány Tomié és Antonioé. Itt a pörgős tavalyi közösük a Nem hagyom Szeged kedvenc zenéiből.

Avicii zenéjét elevenítettük fel. Itt volt a Levels, annak tiszteletére, hogy nagyon sokan ugye szintet léptek, még amikor az évzáró és a virtuális bizonyítványosztás megtörtént, és ugye jön az új szint, az új osztály akár, hogyha változik a közösség is, netán ugye az intézmény, amikor a ballagás is lezárta az előző időszakot, izgalmas dolgok ezek, egyszer nagyon jó volt egyébként átélni, lehet, hogy többet ezt már nem erőltetném, de nehéz is egyébként felnőtt fejjel megmondani, hogy mi volt a jó a suliban, és mi volt az, ami még jobb. Most ugye csak csupa jó dolgokat szabad mondani, ugye? A szeptember 1-jel kapcsolatban. Jó, akkor ebben a témában le is zártam a mondani valómat. Kelly Clarkson viszont már is énekel nekünk, utána pedig szintén a Klub 88-at egy kicsit bemelegítve, előkészítve Wilcox és Caramel közöse a Visszavágyom is szól. Ez a 88.

0: Itt ugye egy énekesnő pillanatok alatt rózsaszín habcukorrá változtatni az életünket, és hogyha hozott is valami problémát, nehézséget, bút bánatot ez a hétfő Taylor Swift felettette most nagyon hatékonyan, szerintem nem csak azok számára, akik ízig-vérig rajonganak Taylor Swiftért. És remélem, hogy a korán kelést is kedveled. Ha annyira nem, akkor azért adunk hozzá egy kis okot, hiszen holnap 6 és 9 között debütál majd a Gedzó meg a Dani című új reggeli ébresztő műsorunk Gedzóval és Szabó Danival. Egyébként mást is tartogat nekünk a keddi nap, de erről már Csaba beszél most bővebben.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden.
2: Szeptember 1-jét hozza majd a holnapi nap. Az Egonok és az Egyedek névnaposok lesznek, és tulajdonképpen az iskolák és az óvodák környékén is beindul a ramazuri. A szegedi közlekedésben is úgy hiszem, hogy sokkal nagyobb forgalomra lehet számítani. Talán egyébként igaz lehet ez a főútvonalakra is, a munkába menés szempontjából is. Hát talán a nyári szünetek és a pihenések, a szabadságok véget érnek. Érdemes ezzel számolni. A holnapi napon némi szélfújásra számíthatunk, ugyanakkor 30 Celsiusok még lesz, úgyhogy az időjárásunk azért még abszolút, de megőrzi nyárias jellegét. Szeptember 1-én pedig vadi új műsorra is lehet számítani a 88-ban. Jön a Gedzó meg a Dani, Gedzóval és Szabó Danival 6 órától 9 óráig, tehát egy vadonatúj reggeli műsor a holnapban, itt a 88-ban, de a Hello Szeged, a Lottika Mixer, a Lucky Let's Go és a Klub 88 is egy órával hamarabb kezdődik majd.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Itt hagyok most egy cetlit, nyár visszavárunk, és talán komolyan is veszi majd, és sietni fog hozzánk újra. Jön a Klub 88, holnap délután pedig már egykor számít újra a füleidre a dobozból. Bálint Kágergő,

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Elég sok mindent hagyunk majd magunk mögött a Rádió 88 szempontjából a mai nap lezártával. Holnap reggel 6 órakor jön az új műsorunk, a Gedzó meg a Dani, a Klub 88 pedig holnaptól 7 órakor fog majd startolni, tehát 1 órával korábban. Szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok, a következő 2 órában a hírek után Pita Lónar mixeit hallhatod.
2: Ez a Rádió 88. Holnap bár beköszönt az ősz, de csak naptárilag, egyébként marad a nyárias idő. Egy hidegfrontnak köszönhetően pár fokkal kevesebbet mutathatnak a hőmérők, de így is 30 fok lesz. Arról pedig, hogy hogyan alakult az idei szín, hamarosan a főszervező beszél a hírekben.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
2: A Bastille koncert lemondása és a bungee jumping baleset is okozott nehézségeket, ám ennek ellenére is sikeres volt az idei Coca-Cola színfesztivál a szervezők szerint. A balesetet szenvedett fiatalember azóta jól van, még szombaton hajnalban elhagyhatta a kórházat. Az idei fesztiválon az előzetes becslés szerint többen voltak, mint a tavalyin. A pénzügyi elszámolás jelenleg is tart. Kolonics Erika, a Szegedi Ifjúsági Napok főszervezője elmondta, a helyszín rendbetétele is nagy erőkkel zajlik. Az elhagyott tárgyakat holnaptól lehet átvenni az IH-ban.
6: Szombaton már van egy halászléfőző fesztiválunk a Parkfürdőn, úgyhogy most mindenki bont, a műszaki hangfénytechnikai bontások már befejeződtek, a depó, a sátrak, a faházak, ahogy kipakolnak belőle a vendéglátósok vagy az igényvevők, onnantól kezdve elkezdődik minden, és egy megszokott menetben történik.
2: Számos szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Csongrád-Csanádban. A megye 5 pontján csaptak fel a lángok szombaton a rendkívül száraz aljnövényzetben. Szegedről, Múrahalomról és Hódmezővásárhelyről is érkeztek lakossági bejelentések, összesen 11. A gyors tűzoltói beavatkozásoknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át nagyobb területekre. Sérülés nem történt. Rövidesen bejelentik a tanítást segítő dolgozók béremelésének ütemezését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a nevelést és oktatást segítő több tízezer dolgozó bére jelenleg megalázóan alacsony, ezért fokozatos bérfelzárkóztatásra van szükség. Azt mondta, hogy akár 15-25%-os emelést is adnának, de csak fenntartható költségvetés mellett. A kormányfő szerint nem egyszeri béremelésben, hanem kiszámítható életpályában kell gondolkodni. És először lép fel az MVM Dómban a Halott Pénz december 29-én. A zenekar játszott már a Puskás Arénában, 3-szor a Budapest Arénában és 14-szer a Budapest Parkban, de az MVM eddig kimaradt nekik. A Halott Pénz idén Európa turnéval, fesztivál fellépésekkel és teltházas koncertekkel zárja az évet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
5: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Peter Lohner.
5: Az én.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esélyezünk.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

Augusztus utolsó napján 11 óráig szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi pedig ma is hozzájárulnak, hogy még kellemesebben teljen az estéd. 10 óráig Peter Lohner, utána pedig 11 óráig az én mixemet hallhatod majd. Purple Disco Machine, Bob Sinclair, Phil Collins, csak néhány név, akiknek a dalai jönnek a folytatásban, mixben, itt a Klub 88-ban.

0: Ma is segítünk levezetni a napot, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a következő órában is Peter Loner mixét hallhatod, holnaptól pedig egy órával korábban indul majd a műsor, azaz este 7 órakor kezdődik majd a Klub 88, akkor Corvin lesz majd a zenefelelős, én Büte Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés jön most.
1: Már az elkészült iskolában nyithatják holnap az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképző Iskolájának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászáró cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak az iskolában. Erdély Margit főigazgató hozzátette, az eszközbeszerzések már zajlanak, több mint 500 millió forintnyi digitális eszközre, bútorra és műhelyeszközre adtak le rendelést a projektben.
2: Nagyon remélem, hogy az épület felújításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel egy olyan iskolává válik a Kródi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak és jól fogják magukat érezni.
1: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab R-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is baleset veszélyes, mert a nem látók könnyen elteshetnek rajtuk, emellett a gyalogos közlekedésnek kialakított felületnek a színe is más, és egy gyalogos figurát ábrázoló rajz is segíti a tájékozódást, amit a rollerek letakartak. A vakok és gyengén látók Csongrád Csanád megyei egyesülete arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket. Elindult a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés a Közhangon. A közhang.hu oldalon elsőként a közmédia küldetéséről mondhatják el véleményüket az érdeklődők. A résztvevők egyebek mellett a közmédia legfontosabb feladatairól és a hírszolgáltatás hitelességéről is állást foglalhatnak. Az oldalon 10 témakörben várják majd a véleményeket. És különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején. Szeptember 7-én hajnalban a Hold, a Mars, valamint az Ikrek két fényes csillaga alkot látványos együttállást. Másnap, szeptember 8-án újabb különlegesség várja a koránkelőket. A vékony holdsarló alatt a Méhkas csillaghalmaz is feltűnik. Érdemes tehát kétszer is hajnalban az égboltra nézni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Ez itt a Rádió 88, az életünk része. Az ősz első napja lesz holnap, ennek ellenére marad a nyárias idő. 30 fok és sok napsütés várható. A hírekben arról is hallhatsz, hogy milyen különleges égi látványosságok jönnek szeptember elején.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál Peter Loner.
3: Az én.

Itt a Lónor Mixét hallott 10 óráig itt a Klub 88-ban, ez Szeged legnagyobb klubja. Kissé szeles, de meleg idővel indul majd a szeptember. Egyébként nagyon sok minden változik a holnapi nappal, elkezdődik az iskola. Holnap reggel 6-kor például jön az új műsorunk, a Gedzó meg a Dani egészen 9 óráig, a Klub 88 pedig szeptember 1-től 19 órától fog majd startolni minden este itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, egyébként holnap 30 fokra számíthatsz, hajnalban, kora reggel pedig 20 fok lesz. Ebben az órában pedig még olyan előadók jönnek, mint Élok, Shakira és Madonna.

0: Az előző két órában Peter Lohner mixét hallottad itt a Klub 88-ban, holnap Corvin jön majd este 7 órakor, ne felejtsd el, hogy szeptember 1-től minden este 7 órakor fog indulni majd a Klub 88 itt a Rádió 88-ban. Én Büte Zsolt vagyok, maradj velem a folytatásban, és 11 óráig szól ma este a műsorunk, a hírek és az időjárás jelentés után folytatjuk.
1: A Rádió 88-at hallgatod, holnap záporra, zivatarra ébredhetsz. Egy hideg front miatt pár fokkal lejjebb hűl a levegő, napközben már sok napsütésre van kilátás. Hajnalban 18, délután 30 fokot mérhetünk. Hallgasd a híreket, pár perc múlva elmondom, miért csúszik egy hetet a Széchenyi téri felújítás befejezése. Várhatóan egy hetet csúszik a Széchenyi tér környéki felújítás befejezése Szegeden, vagyis csak a jövő hét elejére fejezhetik be a munkálatokat. A tömegközlekedés forgalmi rendje helyre tud állni, viszont az aszfaltozás és a gyalogos sziget kiépítése a Kárász utcai zebránál még nem készült el. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint a kivitelező Stravaku Kft. Nem megfelelő felkészültséggel látott neki a munkának. A beruházás csúszása miatt kötbért kell majd fizetniük.
2: Csúszások voltak a belső határidőkben, volt olyan megépült rész, amit vissza kellett bontani. Minden szerződésünkben, ami határidős, ott, ha a kivitelezője neki felróhatókban nem tudja befejezni a munkát, akkor kötbérrel kell neki számolni, és ez fog sajnos megtörténni.
1: Szeptember 1-től a BYD-ig közlekedik a 90H-s munkásjárat Szegeden. A Lugas utcából reggel 7 óra 5 perckor, délután pedig 16 óra 15 perckor induló busz a Rheinmetall helyett már a BYD az 5-ös főút megállójáig viszi az utasokat. A járat meghosszabbítását az autógyár növekvő dolgozói létszáma és az elkészült 5-ös út is indokolta. Tömegesen pusztulhatnak el a méhek az aszály miatt. A napraforgó virágzásának végével gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár és virágpor források az ország nagy részén. A hazai méhállomány 80%-a már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut virágporhoz. Mindez azt jelenti, hogy jövő tavaszra jelentős méhcsaládveszteség várható. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület segítséget kér Bóna Szabolcs minisztertől. Azt kérik, hogy az ellenőrzéseknél vegyék figyelembe a rendkívüli helyzetet, és a támogatásokat is minél korábban fizessék ki. És egy angol kutatás szerint az idősebb generációk fogyasztják a legtöbb alkoholt. A kutatás arra jutott, hogy a 40-es éveikben járók lehetnek az utolsó olyan generáció, amely rendszeresen túllépi a heti ajánlott alkoholfogyasztási határt. A fiatalabb generációk jóval ritkábban és kisebb mennyiségben isznak, mint az idősebb korosztályok. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: 88-ban. It's all yours. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.
2: Take a breath. Rest your head.

0: A Rádió 88-at hallgatod, holnap kezdetben zápor zivatar frissítheti fel a levegőt, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. Hajnalban 18, délután 30 fokot mérhetünk. Hamarosan jönnek a hírek, amiben többet is megtudhatsz arról, hogy nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Magyarországon.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
0: A szegedi Dómban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok. A rendezvényen Kisrigó László püspök is részt vett. Ezzel egyúttal másfél évtizedes fennállásukat is ünnepelték, aminek történetét három kötetben ki is adták. Mészáros Ferenc, a szegedi keresztény roma szakkollégium igazgatója elmondta, Szegeden 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait velük ebben a tanévben.
8: Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói, a mi fiataljaink, és emellett pedig itt a szakkollégiumnak a belső képzésében vesznek részt. 2011-ben jött létre a roma szakkollégiumi hálózat, így idén lehetőség volt arra is, hogy egy picit számba vegyük az elmúlt másfél évtizednek a munkáját, a sikereit.
0: Helyiek fogtak össze a fák megmentéséért Kiskundorozsmán. A szárazság miatt önkéntesek járják a parkokat és tereket, és rendszeresen locsolják a kiszáradással küzdő fákat. A kezdeményezéshez több helyi közösség és szervezet is csatlakozott. A szervezők szerint most minden segítség számít, mint fogalmaztak, ami az embernek apróság, egy kiszáradt fának akár a túlélést is jelentheti. Nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Az idei év első hazai nyugat-nílusi lázas betege a fertőzést megelőzően nem járt külföldön. Magyarországon 2024 nyarán regisztrálták az első nyugat-nílusi lázas megbetegedéseket, amikor Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megyében, illetve Budapesten lettek rosszul főleg idős emberek. És megvan, kialakítja Tupac Shakurt a Snoop Dogg életrajzi filmben. A rappert Cameron Jones a Pánik című sorozat színésze játsza. Snoop Doggot az Outer Banks sztárja Jonathan Davis alakítja. A két rapper a Death Row Recordsnál dolgozott együtt, és több közös dalt is készítettek. A Snoop című életrajzi film várhatóan 2027 augusztusában kerül a mozikba. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
9: Why wait to say, at least I did in my way. Lie

0: megítélhetnek.
1: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
2: Nyár.
1: Szeged.
2: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
1: Az életünk része.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.